0: This I was thinking.
1: Erre gondoltam.
0: While walking on the snow.
1: Amíg a hóban sétáltam.
2: O tom sem rozmýšľal, dok sem šétal po snehu.
0: Uphill.
1: Fel a hegyre.
2: Uzbrdo.
0: And counting. I was something counting, you know. What I was counting, can you tell me what?
1: És valamit számoltam, tudjátok mit?
2: Én ezt sem brojal, môžete mi reči šta?
0: You know what I was counting?
1: Tudjátok mit számoltam?
2: Znáte li šta sem brojal?
0: Tell someone.
1: Mondja meg valaki.
0: Stop. They said stop.
1: Stairs. They said stairs.
0: I was counting the drops of the sweating.
1: Az izzadság cseppjeimet számoltam.
2: Brojal sem kapljice znoja koje su mi padale s čela.
0: That's it. So I was counting the drops of the sweating and thinking of you.
1: Izzadság cseppjeimet számoltam és rátok gondoltam.
2: Tako sam ja brojal kapljice znoja i mislio na vas.
0: That what I am going to say you this time.
1: Hogy mit fogok most mondani?
2: Šta ću vam reći ove večeri?
0: This is one thing.
1: Ez egy dolog.
2: To je jedno.
0: Second, I had a beautiful story.
1: Másodszorban volt egy szép történetem.
2: Druga jedna lepa priča.
0: Afternoon, I was thinking of Guruji.
1: Délután Gurujira gondoltam.
2: Jedno popodne sem razmišljao o Gurujiju.
0: And I asked him, what should I tell you?
1: És megkérdeztem, mit mondjak nektek.
2: I pitao sam ga, šta da im kažem ove večeri.
0: So Guruji told me,
1: Guruji azt mondta,
0: tell them this story and its meaning.
1: Hogy mondd el ezt a történetet és a jelentését.
2: I Guruji mi je rekao, ispričaj im tú priču i njeno značenje.
0: This story told Guruji in his satsang long ago.
1: Ezt a történetet Guruji egy satsangján nagyon régen mondta.
2: To je jedna priča koju Guruji ispričao na jednom satsangu davno.
0: Before I came to Europe, it means before 1970.
1: Mielőtt Európába jöttem, tehát 70 előtt.
2: Još pre 1970-te.
0: So this story Guruji told in 66.
1: 66-ban mondta ezt a történetet Guruji.
2: O priču je Guruji ispričao 1966.
0: And sometimes master is very hard, you know.
1: S néha a mester nagyon kemény.
2: Učitelj je nekad veoma tvrd.
0: He said in 66, July 3rd, 11 o'clock evening I told her one story in the satsang, you were there, so you can tell this story.
1: Azt mondta, hogy 66. július 3-án 11 óra, akkor mondtam valamit a satsangon, hogy ezt a történetet mondd el.
2: Guruji mi jednostavno rekao, znaš, 11. jula na večer ispričao sam na satsangu tu priču, setit ćeš se, ispričaj.
0: And my computer is getting old.
1: És az én kompjúterem öregszik.
2: A moj kompjúter je počeo stariti.
0: That's all. He told me in 66.
1: Azt mondta 66-ban.
0: 3rd of July.
1: Július 3-án.
0: 11 o'clock evening.
1: Este 11-kor.
2: On mi rekao
0: satsang in Mumbai.
1: A Mumbai satsangom.
2: On je samo rekao 3. jula 11. uveče satsang u
0: Mumbaiju. And I told nice story you can tell today to the
1: Bhaktas. És mondtam egy szép történetet, ezt elmondhatod a Bhaktáknak.
2: I tú priču koju sam ja tada ispričao, ispričao svojim Bhaktam.
0: I'm happy that you don't have so such a master.
1: Örülök, hogy nincs ilyen mesteretek.
2: Ja sam srećan što vi nemate takvog učitelja.
0: So story is about someone who is very jealous.
1: A történet valakiről szól, aki nagyon féltékeny.
2: De priča osobi koja je veoma ljubomorna.
0: Of course, that's not your subject.
1: Persze, ez nem benneteket érint.
2: Ali svakako to nije tema za vas.
0: You are not jealous.
1: Ti nem vagy tok
2: féltékeny.
0: So maybe this story has no meaning for you.
1: Lehet, hogy ennek a történetnek nem lesz jelentősége számotokra.
2: I onda je verovatno ova priča za vas je besmislena.
0: And if some of you are jealous,
1: és ha valaki féltékeny közületek,
2: ako je neko među vama ljubomoran,
0: then this story is for you.
1: Akkor neki szól a történet.
2: Onda je ovo priča za vas.
0: But I'm not telling purposely towards someone.
1: De nem szándékosan irányítom valakinek.
2: Ali ovu priču ne pričam namerno za, baš za nekog.
0: This was afternoon about 4:15.
1: Délután 4:15 körül volt.
2: To se dogodilo popodne u 4:15.
0: Having my tea and I looked to the Holy Guruji and I asked

0: him what to do.
1: Да, јас таму шране, јас таму холи Гуруджи Рамична Јог.
2: Погледал сам холи Гуруджија и питао га шта да ради.
0: I thought he will tell me something easy things.
1: Аз го гондава таму ми кјонји долгот монд.
2: Јас сам очекивао да ќе ми он дати нешто лако.
0: I didn't think that he will have today examination for me, a test.
1: Нам гондава таму ма вишгестот тесте.
2: И нисам помислио да ќе он данас направи тај испит и тест.
0: If I knew this, I would not have asked him.
1: Hogyha tudtam volna, nem kértem volna meg.
2: De azt znao, kako će ispatni, ne bi ga ni pitao.
0: That's it. So always when I ask Guruji,
1: mindig amikor megkérem Gurujit,
2: kad god nešto pitam ili molim Gurujije,
0: it's like this and this can we do.
1: Az olyan, hogy ez így van, és ezt teheted.
2: To je tako i šta mi možemo učiniti?
0: An answer was.
1: Válasz az volt.
2: Odgovor je bio.
0: You know what to do.
1: Tudod, hogy mit kell tenni.
2: Ti znaš šta treba raditi.
0: So sometimes I was angry.
1: És néha ezért mérges voltam.
2: I ponekad sam stvarno naljutim.
0: But I learned this. I tell you also, you know what to do. That's all.
1: De tanultam tőle, mert én is azt válaszolom nektek, hogy tudod, hogy mit kell tenni.
2: Ali me onda on naučio, pa ja sad vama kažem, vi znate šta treba raditi.
0: And when I said yes, but I want to know your opinion.
1: És amikor azt mondtam, hogy igen, de a te véleményedet szeretném tudni.
2: I kad ga pitam, jeste, ali ja želim da čujem tvoje mišljenje.
0: And one day you will not tell me that you I didn't ask you.
1: És egy nap nem mondasz nekem, hogy nem kérdeztelek.
2: Pa mi jednog dana nećeš moći reći da te nisam pitao.
0: And if something goes wrong, then I will be guilty alone.
1: És hogyha valami rosszul sikerül, akkor én egyedül leszek bűnös érte.
2: Ako nešto pođe naopako, sam ću ja biti kriv.
0: Again, you know, Guruji was very relaxed.
1: Guruji megint nagyon nyugodt volt.
2: I Guruji je opet bio veoma opušten.
0: Doing his mala.
1: Mantrázol malájával.
2: Okretao svoju malu.
0: 98% my time with Holy Guruji, whenever I saw him, he was having his mala.
1: Az idő 98%-ában, amikor Gurudzsit láttam, a málájával volt.
2: U 98% slučajeva, kada bih video Gurudzsia, on je radio sa
0: malom. Name of Mahaprabhuji.
1: Mahaprabhuji nevével.
2: Ponavljao Mahaprabhuji u ime.
0: So you can say that, yes, his consciousness was enlightened consciousness.
1: Igen, az ő tudata egy megvilágosodott tudat volt.
2: I onda možete reći, da, njegova svest je bila prosvetljena.
0: That name of God was with him.
1: Isten neve vele volt.
2: Da je ime Božije bilo s njim.
0: What I said, one without second.
1: Amire azt mondom, hogy egy második nélkül.
2: To je ono što kažem, jedan bez drugog.
0: So, when I asked, yes, thank you for your blessing that you said that I know, but still I would like to know what should I do or should we do or not.
1: Igen, és amikor azt mondtam neki, hogy köszönöm, hogy azt mondod, hogy mit csináljak, de ettől függetlenül szeretném tudni, hogy mit csináljunk, hogy mit ne csináljunk.
2: Ja sam rekao, no hvala ti na tome što si rekao da ja znam, ali ipak želim da čujem od tebe, da li da to učinim ili ne.
0: Then with very gentle smile.
1: Akkor egy nagyon gyengéd mosolya.
2: Onda je sa veoma nežnim osmehom.
0: Hardly could see that he's really smiling.
1: Alig láthattad, hogy tényleg mosolyog.
2: Teško da opšte možete reći da se ne smešio.
0: All his lips was moving.
1: Csak az ajka mozgott.
2: Samo su se njegove usne micale.
0: Sometimes like that you have some candy in your mouth.
1: Mintha cukorkát szopogatott volna.
2: Kao da imate neki slatkiš u ustima.
0: And Guruji was looking very gently to his mala.
1: Guruji gyengéden májára nézett.
2: Guruji je nežno gledao svoju malu.
0: And he said, I have given you all the duties. Now I am retired. Go and do what you want.
1: Minden kötelességet kiosztottam neked, most megyek, azt csinálom, amit akarok.
2: Reku, ja sam ti predao sve dužnosti, ja sam se povukao i ti sad radi sve što ti misliš da treba.
0: I am retired, I give you everything.
1: Én nyugdíjba mentem, mindent neked adok.
2: Ja sam u penziji, tebi sam dao sve.
0: So, you see, it's not easy to understand the hint of the master.
1: Nem könnyű megérteni a mester szándékát.
2: Nije lako razumeti ono što, što učitelj želi da ti kaže.
0: Once I said no, but I want to know, please tell me.
1: Egyszer azt mondtam, hogy igen, de szeretném tudni, hogy mond nekem.
2: Jedno sam mu rekao, ali ja ipak želim da znam i hoću da mi kažeš.
0: I was never like this to him.
1: Soha nem viselkedtem így vele.
2: Nikad nisam bio

0: Takav sa njim.
1: If I would say I want to know,
2: hogyha azt mondtam volna, hogy akarom tudni,
0: da sem mu rekao, ja želim znati,
1: then it will take hardly 5 seconds till I come out of his room.
2: 5 másodpercbe se tehet volna, hogy kirepüljek a szobájába.
0: Prošlo bi manje od 5 sekundi pre nešto bi izletao iz njegove sobe.
1: So, to understand master,
2: a mestert megérteni.
0: Razumeti učitelja.
1: And I must tell you, the love, the understanding, the greatness, and a kind of respect which I received from Guruji, I never received anywhere.
2: Azt a szeretetet, azt a megértést, és azt a tiszteletet, amit Guruji-tól kaptam, azt soha nem kaptam sehol.
0: A ljubav, razumevanje i poštovanje koje sam primio od Guruji-a nisam primio, nisam dobio nigde.
1: So today again he said, it was a very hard work for me to remember to so many years, 40 years now, can you remember? Imagine nearly 40 years.
2: Ma ismét olyat mondott, ami nehéz feladat volt nekem, mivel 40 évre kellett visszaemlékeznem.
0: I taj zadatak koji mi dao da se setim priče koju je ispričao pre 40 godina, nije bio lak.
1: Yes, the story is like this.
2: Ez a történet.
0: I evo priče.
1: That's it, what I wanted to tell you.
2: Ezt akartam mondani nektek.
0: Evo priče koju ću vam reći.
1: I told you.
2: Elmondtam.
0: Eto i rekao sam.
1: Buddha. So the story is about a jealousy person.
2: Tehát egy féltékeny szeméről van szó.
0: Priča je o ljubomornoj osobi.
1: A jealousy person, a greedy person, what kind of karmas can cause more and what kind of destruction can cause?
2: Egy féltékeny mohol személy milyen karmákat és pusztítást tud okozni?
0: Kakve karme i kakvu nevolju može uzrokovati ljubomorna i pohlepna osoba?
1: So he was always jealous to his neighbor.
2: Mindig féltékeny volt a szomszédjára.
0: Taj čovjek je uvek bio ljubomoran na svog suseda.
1: And he always wished that his neighbor act towards him like his slave.
2: És mindig azt kívánta, hogy a szomszédja szolgaként viselkedjen vele szemben.
0: I uvek je želeo da tretira svog suseda kao roba.
1: He should be poor.
2: Szegény legyen.
0: Uvek je želeo da ovaj bude siromašan.
1: He should always come to me to have something.
2: Mindig hozzám jöjjön valamiért.
0: I da mu uvek nešto treba od mene.
1: He should greet me before I greet him.
2: Hogy köszöntsem, mielőtt én köszöntöm.
0: On treba da pozdravi prvi mene, tek onda ja
1: njega.
0: But
1: unfortunately it was not like that.
2: De sajnos nem így volt.
0: Ali nažalost stvari nisu stajale tako.
1: Neighbor was rich.
2: A szomszéd gazdag volt.
0: Sused je bio bogat.
1: Neighbor buy car.
2: Autót vett.
0: Kupio je novi auto.
1: And he had not even a bike.
2: És neki még bicaja se volt.
0: A on sam nije imao ni bicikl.
1: Neighbor bought a beautiful color television.
2: Szomszéd csodálatos színes tévét vett.
0: Szomszéd je kupio divan color televizor.
1: He had not even a small mirror to see the face.
2: Neki még egy tükre se volt, hogy az arcát megnézze.
0: A on sam nije imao čak ni ogledalo.
1: So someone told him,
2: valaki azt mondta neki.
0: I nekomu je rekao.
1: It's only money.
2: Csak pénz.
0: To je samo novac.
1: That can make you great.
2: Az nagyjá tesz.
0: Koji te može načiniti velikim.
1: Earn the money.
2: Keres pénzt.
1: So now his concentration was how to get money.
2: Ezért arra koncentrált, hogy tudjon pénzt keresni.
0: I tako se on koncentrisao na zaradu novca.
1: So working hard, working hard.
2: Keményen dolgozott.
0: Radio je veoma naporno.
1: But he had an expenditure of $50 per day and earning was only $17 per day.
2: De $50 volt a napi kiadása és 17 a bevétele.
0: On bi zarađivao $17 dnevno, a trošio bi 50.
1: How to become rich?
2: Így hogy legyél gazdag?
0: Kako tako postati bogat?
1: Expenditure is more than the income.
2: A kiadás több, mint a jövedelem.
0: Troškovi su veći od prihoda.
1: So someone like Chidanand suggested him.
2: Egy valaki, mint Chidanand, olyasmi, azt ajánlásolta neki.
0: I onda mu neko predložio.

0: How to become rich?
1: Hogy legyen gazdag?
2: Kako se obogatiti?
0: Only God can do it.
1: Csak Isten teheti ezt meg.
2: De to samo Bog može.
0: Only God can make you rich, no one else.
1: Csak Isten tehet gazdaggá, senki más.
2: Samo te Bog može načiniti bogatim.
0: So he went to forest.
1: Ezért elment az erdőbe.
2: I otišao u šumu.
0: And was praying and praying and praying.
1: És egyfajtában imádkozott.
2: I molio se i molio.
0: For what?
1: Miért?
2: Za čega?
0: Money.
1: Pénzért.
2: Za novac.
0: Well, doesn't matter for what you pray, if you are disciplined and really you are praying from the heart, then definitely God will come.
1: Mindegy, hogy miért imádkozol, ha fegyelmezett vagy és szívből jön, akkor Isten mindenképpen eljön.
2: Bez obzira za šta molite, ali ako znate šta hoćete, molite iz srca sa disciplinom, Bog će čuti i doći će.
0: So the voice came.
1: Jött a hang.
2: I začuo se glas.
0: My son, I am happy with you.
1: Fiam,
0: I bless you.
1: Boldog vagyok veled, megáldalak.
2: Sine, ja te blagoslovim, zadovoljen sam s tobom.
0: What do you wish?
1: Mit kívánsz?
2: Šta želiš?
0: He said, well, if you are God, then don't ask me what do I wish. You know what I wish.
1: Ha Isten vagy, akkor ne kérdezd, hogy mit kérek. Tudod, hogy mit kérek.
2: Ako si ti Bog, ti znaš šta želim. Zašto me pitaš?
0: And that's why many of you I ask, what do you wish? Gurudev, you know what I wish.
1: Ezért van veletek is, hogy amikor megkérdezem, hogy mit kértek, azt mondjátok, Gurudev, tudod, mit kérek.
2: I zato, kad ja mnoga od vas upitam, a šta ti želiš? Vi kažete, Gurudev, ti znaš šta ja želim.
0: So when I asked Guruji, he said, you know what you will do. When I ask you, you said, you know what you will do. My position is very hard.
1: Amikor azt kérdezem Gurujit, hogy mit csinálják, akkor azt mondja, hogy te tudod. Amikor benneteket kérdezlek, akkor ti is azt mondjátok. Ezért a helyzetem nagyon nehéz.
2: Tako ja, kad pitam Guruji, šta nam je raditi, on kaže, ti znaš. Kad ja pitam vas, šta radite, a vi kažete, ti znaš. Tako je moja pozicija vrlo teška.
0: So he said, God, give me please something that I become rich.
1: Azt mondta, hogy Isten, kérlek, adj valamit, ami gazdaggá tesz.
2: I onda je rekao, Gospode, podari mi bogatstvo.
0: So God said, okay.
1: Isten azt mondta, rendben.
2: I Bog je rekao, u redu.
0: I give you one kanč.
2: Školjku jednu.
1: Adok neked egy kürtöt.
0: Take it home.
1: Vidd haza.
2: Odnesi je kući.
0: Anything you need.
1: Bármit kérsz.
2: I šta god da zaželiš.
0: You make puja to this kanč.
1: Csinálsz előtte pujját.
2: Napravi puju za tu školjku.
0: And ask him.
1: És kéred őt.
2: I zamoli.
0: He will give you everything.
1: És mindent megad.
2: I ona će ti dati.
0: Whatever you want.
1: Bármit kérsz.
2: Šta god da poželiš.
0: Dress.
1: Ruhát.
2: Odeću.
0: Shoes.
1: Cipőt.
2: Obuću.
0: Shampoo for coloring hair.
1: Hajba mosó shampont.
2: Shampoo da bojiš kosu.
0: Eating.
1: Etet.
2: Hranu.
0: Car.
1: Autot.
2: Kola.
0: Money.
1: Pénzt.
2: Novac.
0: Anything and how much you want.
1: Bármit és annyit, amennyit kérsz.
2: Šta god želiš i koliko želiš.
0: Are you happy?
1: Boldog vagy.
2: Jesi li zadovoljen?
0: Yes, Lord.
1: Igen, Uram.
0: Yes. You want something more?
1: Kérsz még valami mást?
2: Treba li ti šta još?
0: That's all, Lord.
1: Ez minden, Uram.
2: To bi bilo sve, Bože.
0: So God said, now your sadhana is finished.
1: Isten azt mondta, sadhanádnak most vége.
2: Sada je tvoja sadhana okončana.
0: He said, thank you, Lord.
1: Azt mondta, köszönöm, Uram.
2: On je rekao, hvala, Gospode.
0: Now he's thinking.
1: Most gondolkozott.
2: I sad on misli.
0: Immediately I come home and I will make my neighbor as my slave.
1: Azonnal hazamegyek, és a szomszédomat szolgámmá teszem.
2: Prvo što ću uraditi, načinit ću svog suseda mojim slugom.
0: Because he only want to make his neighbors as a slave.
1: Mert csak a szomszédját akarta szolgává tenni.
2: Jer sve što je želeo, to je da pretvori svog suseda u slugu.
0: And he's jealous to the neighbor.
1: Féltékeny volt a szomszédra.
2: Zbog ljubomore.
0: But God knows what his blessing.
1: Isten tudja, mit áld meg.
2: Ali Bog zna, kakav je njegov blagos.

0: before dematerializing.
1: Mielőtt dematerializálódott.
2: I pre nego što se Bog dematerializovao.
0: God said, "Yes, my son, there is some special quality this coins has."
1: Igen, fiam, de ennek a kürtnek van valami speciális tulajdonsága.
2: Želim da ti kažem da ta školjka ima jednu posebnu osobinu.
0: Yes, my lord.
1: Igen, uram.
2: Da, gospode.
0: What is that?
1: Mi az?
2: A šta je to?
0: That is this. If you ask this coin for $1 million.
1: Az, hogyha kérsz tőle $1 million.
2: Ako budeš tražio $1 million od te školjke.
0: He will give you immediately.
1: Azonnal megadja.
2: Da će ti odmah.
0: But at the same time your neighbor will get $2 million.
1: Da ugyanakkor a szomszédod $2 milliót kap.
2: Ali će istog trena tvoj sused dobiti $2 miliona.
0: So always he will have double.
1: Ezért mindig a duplán kap.
2: On će sve dobiti duplo.
0: Hari Om, bye bye.
1: Hari Om, kislát.
0: Now he was so angry.
1: Olyan mérges volt.
2: Ovaj se sad mnogo naljutio.
0: On the God, he was so angry.
1: Istenre volt mérges.
2: Naljutio se na Boga.
0: So many years I was doing tapasya.
1: Annyi ideig gyakoroltam tapasyát.
2: Toliko godina tapasa.
0: All my sadhana.
1: Minden sadhanámat.
2: I sva moja sadhana.
0: Went in vain.
1: Minden sadhanám hiába való volt.
2: Sve je bilo uzalud.
0: But I tell you, Lord,
1: de megmondom neked, uram.
2: Ali ja ti kažem, gospode.
0: I don't depend on you.
1: Nem függök tőled.
2: Ja ne ovisim o tebi.
0: With my own hands.
1: Saját kezemmel.
2: Svojim vlastitim rukama.
0: I will work and earn the money.
1: Dolgozom és pénzt keresek.
2: Ja ću raditi i zaraditi.
0: But my neighbors, I will push him down.
1: Da somsedomat lenjomom.
2: Ali ću svog suseda nabiti pod zemlju.
0: And he took this coins.
1: Fogta a kürtöt.
2: I uzeo je školjku.
0: And came home.
1: Hazament.
2: I vratio se kući.
0: And he told his wife everything.
1: Elmondta az egészet a feleségének.
2: I sve je ispričao svojoj ženi.
0: And he said, don't utilize.
1: És azt mondta, hogy ne használd.
2: I rekao je ženi, nemoj slučajno da koristiš školjku.
0: Just throw it under the bed somewhere in the dust.
1: Csak dobbe az ágy alá a porba.
2: Baci je u prašinu ispod kreveta.
0: I'm going somewhere to work.
1: Majd elmegyek dolgozni.
2: Ja idem da radim.
0: In other countries.
1: Más országba.
2: U neku drugu zemlju.
0: And I will earn lot of money.
1: Sok pénzt keresek.
2: I zaradit ću mnogo novca.
0: So he went away.
1: És így elment.
2: I otišao je.
0: Now, 15 years he didn't come.
1: 15 évig nem jött.
2: 15 godina se nije vraćao.
0: And didn't send money at all.
1: És pénzt nem küldött.
2: Niti je uopće slao novac.
0: He was working, carrying heavy things from one shop to other shop.
1: Dolgozott és nehéz dolgokat cipelt egyik boltból a másikba.
2: Radio kao nosač koji je prenosio robu od jedne prodavnice do druge.
0: With the hand lorries.
2: Gurao je kolica.
1: Taligával.
0: And sleeping in the street.
1: És az utcán aludt.
2: Spavao je na ulici.
0: Tried to save the money.
1: Probaj sporovani.
2: Pokušavajući da uštedi novac.
0: Now at home, the children and wife were hungry.
1: Otthon éheztek a gyerekei és a felesége.
2: Kod kuće su mu deca i supruga bili gladni.
0: Nothing had to eat.
1: Nem volt mit enni.
2: Ništa nije bilo za jesti.
0: So wife told her eldest son, who was about 20 years old.
1: És a felesége azt mondta a legidősebb fiúnak, aki 20 év körül volt.
2: I majka onda rekla najstarijem sinu.
0: The story about the coins.
1: Elmondta a kürtörténetét.
2: Ispričala priču o školjki.
0: Then he said, mami.
1: És azt mondta,
0: mother.
1: Édesanyám.
2: On je rekao, majko.
0: We are hungry.
1: Éhesek vagyunk.
2: Mi smo gladni.
0: We are 5 member in our house.
1: Öten vagyunk.
2: Family member.
0: And last 3 days we didn't eat anything.
1: És 3 napja nem ettünk.
2: Jövés tidán, nincs ništa jeli.
0: If this guns gives us the eating,
1: ha ez a kürt enni ad,
2: akkor nem tudás, kolika dá nešto za jeli.
0: And neighbor will get double, why not?
1: És a szomszéd kétszer annyit kap, akkor miért ne?
2: I ako pritom szused dobije duplo, zašto da ne?
0: She agreed.
1: És a feleség beleegyezett.
2: I ona se složila.
0: So they found the shank, this guns.
1: Tehát a kürtöt megtalálták.
2: I našli su tu školjku.
0: And cleaned nicely.
1: Szépen megtisztították.
2: Lepo je očistili.
0: And then made puja.
1: Puja gyakorolták.
0: Ghee lamp and agarbatis and prayers.
1: Ghee lámpával, agarbatival, imával.
2: Napravili puju, agarbati, molitvu.
0: And said, please supply us ready-made food.
1: És azt kérték, hogy kész étellel lássál bennünket.
2: I zamolili da im bude isporučena već skuhana hrana.
0: Since that time is this ready-made food take away, you know.
1: Azóta vannak ezek a kész ételelvívő helyek.
2: To je bila prva hrana za poneti.
0: So all ready-made drinking and pizza and samosas and halwa and whatever you get, soup and this, everything.
1: Mindenki eszem pizza, samosa, halva, minden.
2: I tako sve što poželite već je bilo spremno.
0: With the plates and spoons and cups and coffee and tea and cakes and everything.
1: Tanjir, konače, se, sütemény, minden.
2: Sve je bilo spremno, i tanjur, i kašika, i viljuška, i kava, i sve.
0: And within no time.
1: Egy pillanat alatt.
2: I u trenu.
0: To their surprise.
1: Meglepetésükre.
2: Na njihovo iznenađenje.
0: There was hot food already on the table.
1: Forró étel az asztalon.
2: Topla hrana je već bila na stolu.
0: Like you take something from out of the oven.
1: Mint ha kivették volna a sütőből.
2: Kao da je tek izvađena iz rerne.
0: And they were hungry, 3 days didn't eat.
1: Három napja nem ettek, éhesek voltak.
2: Oni 3 dana nisu jeli.
0: The mother and other 4 kids.
1: Az anya és a 4 gyerek.
2: Majka i 4 dece.
0: They were so happy.
1: Olyan boldogok voltak.
2: Su bili presretni.
0: And they thanks to the God.
1: És hálát adtak Istennek.
2: I bili su zahvalni Bogu.
0: And begins to eat.
1: És elkezdtek enni.
2: I počeli jesti.
0: But what happened?
1: De mi történt?
0: In neighbor's house.
1: A szomszédban.
2: Ali šta se dogodilo u susedovoj kući?
0: Came food for 10 people.
1: 10 ember érkezett étel.
2: Pojavila se hrana za 10.
0: Neighbor was sitting with his wife there on the swing.
1: Ült a szomszéd a feleségével a libikóka széken.
2: Szomszéd sedeo u svojoj kući na ljuljašci sa svojom suprugom.
0: And suddenly there's a hot food lying there.
1: És nézte, hogy ott a hirtelen a meleg étel.
2: Iznad da je ugledao sveže kuhanu hranu.
0: And his wife said, what do you see this?
1: És azt kérdezte a felesége, mit nézel?
2: Supruga pitala, šta ja to vidim?
0: He said, do you see what I see?
1: Azt mondja, hogy látod, amit én látok?
2: A on je pitao nju, da li ti vidiš ono što ja vidim?
0: It smells good.
1: Jó illata van.
0: Tastes
2: good. Lepo miriši.
1: Jó íze.
0: So they also ate.
1: Ők is ettek.
2: I oni su jeli.
0: After eating.
1: Miután ettek.
2: Nakon jela.
0: The family of the jealousy man.
1: A féltékeny férfi családja.
2: Porodicunog ljubavnog
0: susreda. They ask for beautiful dresses.
1: Szép ruhát kértek.
2: Oni su molili za lepu odeću.
0: And ready made beautiful dresses for everyone came.
1: És mindenkinek megérkezett a szép ruha.
2: I za svakog od njih pojedinačno stigla je odeća po meri.
0: Packed in suitcases.
1: Bőröndökbe csomagolva.
2: Sve već zapakovano u koferima.
0: The suitcases were falling down there.
1: Estek le a bőröndök.
2: Sve je stiglo već zapakovano.
0: And in neighbor's house was falling 10 suitcases.
1: És a szomszédban 10 bőrönd esett le.
2: Ko suseda je palo 10 kofer.
0: Neighbors was thinking, my God, there must be some black magic.
1: A szomszéd azt gondolta, valami fekete mágia, ez biztos.
2: I szused je pomislio, Bože, ovo mora biti neka crna magija.
0: They were frightened.
1: Féltek.
2: I preplašili su se.
0: Then, you know, desires have no end.
1: A vágyaknak nincs vége.
2: Vi znate da želje nemaju kraja.
0: And that's why Gandhiji said.
1: Ezért Gandhiji azt mondta.
2: I zato je Gandhiji rekao.
0: There's enough for everyone's needs, but not for the greed.
1: Elég van ahhoz, hogy elégítse mindenki igényét, de nem ahhoz, hogy mindenki kapzsiságát.
2: Ima dovoljno svega za svačije potrebe, ali ne za svačiju pohlepu.
0: Now they want to have beautiful furniture.
1: Most szép bútort kértek.
2: Onda su poželjeli lep namještaj.
0: Beautiful house.
1: Szép házat.
2: Lepu kuću.
0: Car.
1: Autot.
2: Kola.
0: The neighbor got 2 cars.
1: Somsedna 2 autoja.
2: Sused je dobio 2 automobila.
0: Whatever they asked, neighbor got double.
1: Mindenből, amit kértek, a szomszéd duplán kapott.
2: I šta god da su molili, sused bi dobio duplo.
0: And children said, why not?
1: És a gyerekek azt mondták, miért ne?
2: I deca su rekla, zašto
0: da ne? If they are happy, we are also happy.
1: Ha mi boldogok vagyunk, ők is boldogok.
2: Oni su sretni, mi smo sretni.
0: So they are writing a letter to the father.
1: Tehát írtak egy levelet az apának.
2: I napisali su pismo ocu.
0: Dear father.
1: Kedves apa.
2: Drági oče.
0: Long time we didn't hear from you.
1: Régóta nem hallottunk rólad.
2: Dugo ništa nismo čuli o tebi.
0: We hope you are healthy and well.
1: Reméljük egészséges vagy és jól vagy.
2: Nadamo se si zdravi da si dobro.
0: We are also very happy and healthy.
1: Mi is egészségesek és boldogok vagyunk.
2: Mi smo svi sretni i zdravi.
0: And especially we want to tell you.
1: És különösen azt szeretnénk mondani.
2: I naročito želimo ti reći.
0: That now you don't need to work anymore.
1: Hogy már nem kell többet dolgoznod.
2: Da ti više ne moraš raditi.
0: We have everything and very rich.
1: Mindenünk megvan és nagyon gazdagok vagyunk.
2: Mi smo veoma bogati, imamo sve.
0: By the blessing of the Sankadev, the Kanj.
1: A Kürt áldásával, Sankadev áldásával.
2: A blagoslovom božanstva i školjke.
0: When he read this letter.
1: És amikor elolvasta ezt a levelet.
2: Kad je on pročitao pismo.
0: Jealous came out.
1: Kijött a féltékenység.
2: Pojavila se ljubomora.
0: He didn't see his son in this letter.
1: Nem a fiát látta a levélben.
2: On nije video svoga sina u tome
0: pismo. Nor his wife or his other children.
1: Nem a feleségét és a többi gyerekét.
2: Niti svoju suprugu i ostalu decu.
0: Nor he see that they are happy.
1: Nem azt, hogy boldogok.
2: Niti je video da su oni sretni.
0: But he saw the neighbor.
1: Hanem a szomszédot.
2: Video je samo suseda.
0: He must be enjoying
1: biztos
0: life.
1: Élvezi.
2: Taj mora da uživa u životu.
0: On behalf of my tapasya.
1: Az én tapasyámon keresztül élvezi az életet.
2: On uživa na račun mog tapasa.
0: And I told to my stupid wife.
1: És megmondtam a hülye feleségemnek.
2: Ja sam rekao na moju
0: kupači. Doesn't matter what happens.
1: Hogy mindegy, hogy mi történik.
2: Da šta god da se dogodi.
0: Don't utilize this kanj.
1: Hogy ne használja a kürtöt.
2: Ne koristi tu školjku.
0: Jealous.
1: Féltékenység.
2: Ljubomora.
0: So he tried to come back to his country.
1: Tehát visszavezetett a saját országába.
2: On se vratio u svoju zemlju.
0: And he couldn't sleep and couldn't eat.
1: És nem tudott enni, aludni.
2: Nije mogao ni jesti ni spavati.
0: My God, my neighbor will be very happy.
1: Uram, a szomszédom boldog.
2: Moj će sused biti
0: and
2: sretan.
0: When I come, I have to greet him.
1: És hogyha jövök,
0: say him hello sir.
1: Nekem kellett üdvözölnöm, hogy üdvözlöm uram.
2: I sada kad ga sretnem, ja ga moram pozdraviti, reći zdravo gospodine.
0: But he should know.
1: De tudnia kell.
2: I on treba znati.
0: That I will ruin his life.
1: Hogy tönkreteszem az életét.
2: Da ću ja uništiti njegov život.
0: When he came near the house.
1: Amikor a házhoz ért.
2: Kad je prišao kući.
0: Hardly he could recognize that it's his house.
1: Alig tudta felismerni, hogy ez a saját háza.
2: Teško je uopšte mogao prepoznati da to njegova kuća.
0: There was a little hut.
1: Kis kunyhó volt.
2: Ranije tu bila mala koliba.
0: And now it's big villa.
1: És most hatalmas villa.
2: A sad tu stoji velika vila.
0: And he sees the right side.
1: Jobbra néz.
2: Pogleduje na desno.
0: Exactly same model.
1: Ugyanaz a model.
2: Potpuno isti model.
0: But two villas.
1: Then két villa.
2: Ali dva komada, dve vile.
0: His blood was boiling.
1: Forta vere.
2: Krv mu je proključala.
0: The good cells were dying.
1: A jó sejtjei meghaltak.
2: Njegove se dobre ćelije počelo umirati.
0: And he decided.
1: És eldöntötte.
0: When I will enter my house.
1: Amikor belépek a házamba.
2: I odlučuje kad uđem
0: u kuću. First thing what I will do.
1: Mit fogok tenni?
2: Prvo što će učiniti.
0: Is to beat my wife.
1: Megverem a feleségemet.
2: Da istučem ženu.
0: Give her slaps.
1: Megpofozom.
2: Da i šamaram.
0: Stupid one.
1: Hülye feleség.
2: Glupaču.
0: Why she used this one?
1: Miért használta?
2: Zašto je koristila školjku?
0: He went in.
1: Bement.
2: Ušao je.
0: Luckily, the boys were standing first.
1: Szerencsére előre a fiúk álltak.
2: Srećom, u prvom redu su stajali i momci.
0: He didn't see these boys 15 years.
1: 15 éve nem látta a fiait.
2: On ih nije video 15 godina.
0: There was no photos cameras.
1: Nem volt fényképezőgép.
2: Niti je video njihove.
0: So these boys very strong.
1: Fiúk erősek lettek.
2: I to su već bili snažni momci.
0: And they hugged the father.
1: Átölelték apjukat.
2: I zagrali su oca.
0: And the wife also said hello.
1: És a felesége is köszönt.
2: Aj, žena ga je pozdravila.
0: But he didn't look to her.
1: De nem nézett a felségére.
2: Ali on On je nije ni pogledao.
0: He said, you spoiled everything.
1: Te mindent tönkretettél.
0: You ruined my life.
2: Ti si sve uništila.
1: Voltad az életemet.
2: Sve si pokvarila, uništila moj život.
0: Where is my guns?
1: Hol a kürtöm?
2: Gde je moja školjka?
0: I said, here it is.
1: Itt van.
2: Ona je rekla, evo je.
0: Then he made mantra.
1: Mantra gyakorol.
2: Onda je on tu mantra.
0: Making mantra, singing wrong.
1: Rosszul mondta a mantrát.
2: Egy pogrešno peva mantra.
0: Instead of saying Gurur Brahma, Gurur Vishnu, saying Brahma Arpanam Brahma
2: Vishnu. Pra koju mantru koju treba da ponavlja?
1: Fordita mantra mantra. Nem jol.
0: And she sang Dev. One of my legs should disappear.
1: Si Shankadev, az egyik lábam tűnjön el.
2: I onda je rekao, Shankadev, neka jedna moja noga otpadne.
0: Can you imagine?
1: Tudjátok képzelni?
2: Možete zamisliti.
0: What happened to the neighbor?
1: Mit történt a szomszéddal?
2: Šta se dogodilo susedu?
0: Both legs disappeared.
1: Mindkét lába eltűnt.
2: Sused izgubio obe noge.
0: One of my arm disappeared.
1: Az egyik karom tűnjön el.
2: On je rekao, neka mi otpadne ruka.
0: His both arm disappeared.
1: Szomszédnak mindkettő eltűnt.
2: A szomszédu su otpale obe ruki.
0: One my eye should disappear.
1: Az egyik szemem tűnjön el.
2: On je rekao, neka izgubim jedno oko.
0: Neighbor lost both eyes.
1: A szomszéd elvesztette mindkét szemét.
2: A szomszéd izgubio oba.
0: In this way he destroyed completely the neighbor.
1: Ezen a módon teljesen tönkretette a szomszédot.
2: Tako je puno uništio suseda.
0: And then he said, in front of my house would be very deep water well, 1,000 meters deep.
1: És a házam előtt legyen egy óriási vizes kút, 1,000 méteres.
2: Ispred moje kuće neka bude bunar dubok 1,000 metara.
0: And so in neighbor's door, in front of the door, were 2 wells.
1: És a szomszéd előtt 2 volt, 2
2: kút. Pa se pred ulaznim vratima suseda pojavila 2 ogromna bunara.
0: He threw this guns into the water well.
1: Beledobta a kürtöt.
2: I onda školjku bacio u taj duboki bunar.
0: And went for begging.
1: És elment koldulni.
2: I otišao u prošnju.
0: Became a beggar.
1: Koldussá vált.
2: Postao prosjak.
0: He destroyed everything.
1: Mindent tönkretett.
2: Uništio sve.
0: So this is a jealousy person can cause a troubles to others.
1: Egy féltékeny személy bajt okozhat másoknak.
2: Tako ljubomorna osoba može stvoriti tolike nevolje drugima.
0: And to oneself.
1: És önmagának.
2: I sebi samome.
0: And so there are still that man is existing in many people.
1: És ez az ember másokban is létezik.
2: I taj čovjek još uvijek živi u mnogim ljudima.
0: Bas, that's all.
2: I to je sve.
1: Ez minden.
0: We have to get rid of that person.
1: Ettől a személyiségtől kell megszabadulni.
2: Mi se moramo osloboditi te osobe.
0: Which is existing or living in us without our will, without our wish.
1: Mi bennünk él saját akaratunk, kívánságunk nélkül.
2: Koja mimo naše želje, naše volje živi u nama.
0: And that is jealous.
1: És ez féltékenység.
2: To je ljubomora.
0: And the jealous can do all terrible things.
1: És ez szörnyű dolgokat tud tenni.
2: I ljubomora može učiniti mnogo zla.
0: And if we do this, then we are not a yogi at all.
1: És hogyha így viselkedünk, nem vagyunk egyáltalán jogi.
2: I ako radimo tako nešto, mi uopšte nismo
0: jogi. How many asanas you will perform is meaningless.
1: Lényegtelen akkor, hogy mennyi asanát gyakorolsz.
2: I onda je potpuno besmisleno koliko ćete asana izvesti.
0: How many kriyas you will do, hatha yoga kriyas and raj yoga kriyas, meaningless.
1: Mennyi hatha yoga kriyát vagy egyéb kriyát gyakorolsz, lényegtelen.
2: I potpuno je besmisleno koliko će hatha yoga kriya biti izvedeno.
0: So just simply be good, that's all.
1: Csak egyszerűen légy jó, ez minden.
2: Zato samo jednostavno budite dobri.
0: Become a yogi, simply be good, that's all.
1: Az, hogy jogi válj, az egyszerűen annyit jelent, hogy légy jó.
2: Budite jogi, samo jednostavno budite dobri.
0: Merciful, kind, helpful.
1: Könyörületteljes, jó, segítőkész.
2: Milostivi, ljubazni, budite od pomoći.
0: Then your spirituality is on the top.
1: Akkor a spiritualitásod a csúcson van.
2: I tada je vaša duhovnost na vrhu.
0: Therefore yoga in daily life is a system.
1: Ezért a yoga mindennapi életben egy rendszer.
2: Joga u svakom životu je sistem.
0: It has background.
1: Háttere van.
2: Ima pozadinu,
0: temelje. A solid foundation.
1: Szilárd alapja.
2: Čvrste temelje.
0: And it has a bright future.
1: És világos jövője.
2: Ima svetlu budućnost.

0: hogy kijöjjenek abból az ördögiből, ami bennünk ül.
1: To get rid of the devil.
2: Da se oslobode tog demona koji sedi u nama.
0: Megszabaduljanak az ördögtől.
1: So when you have good thoughts, good feelings and good acting, is God is doing in you. And when you have negative, then devil is with you.
0: Ha jó gondolataid, érzelmeid és cselekedeteid vannak, akkor Isten cselekszik rajtad keresztül. Ha negatív, akkor az ördög.
2: Kada imate dobre i pozitivne misli, reči i dela, onda Bog dela kroz vas. A kada su negativni, onda đavo dela kroz vas.
1: And you know where your soul will go if the devil is there.
0: És tudod, hova megy a lelked, amikor ott a halál?
2: Ako je đavo u vama, znate kuda će vam duša.
1: And where your soul will go if God is there.
0: És hova megy a lelked, amikor ott van az ördög, vagy ott van az Isten?
2: I gde će vam duša, ako je Bog u vama.
1: So without knowing reality, who are we to blame someone?
0: Anélkül, hogy tudnánk, hogy ki vagyunk, kik vagyunk mi, anélkül hibáztatunk valaki mást.
2: I ko smo mi, da bez znanja i razumevanja krivimo nekog?
1: So there is God.
0: Ott van Isten.
2: Bog postoji.
1: There is salvation.
0: Ott van a megváltás.
2: Postoji spasenje.
1: And there is the bhaktas.
0: És ott vannak a bakták.
2: I postoji bakte.
1: And definitely you will get it if you will follow these instructions.
0: És mindenképpen te is megkapod, ha követed ezeket az utasításokat.
2: I sigurno da ćete vi to dobiti ako budete sledili ovo
1: pustinje. Lipnan Bhagwan ki jai. Dev Purusha Mahadeva
0: ki jai.
1: Madhav Krishna Bhagwan
0: ki jai.

0: Dear Swamiji, we would like the first steps on the way towards self-sufficient lifestyle. Please give us advice how could we operate a farm where somewhere in Hungary where we could lead a yogic lifestyle as well as we could provide our financial.
1: No problem, do it.
0: Nem probléma, csináljátok.
1: Hungary have enough land.
0: Magyarországon sok a földterület.
1: But only one crops will not solve your purpose.
0: De egy termény nem fogja megoldani a gondokat, az életeteket.
1: So you should be able to produce two kind of crops.
0: Kétféle terményt kell tudni előállítanotok.
1: So one is like a glass house.
0: Az egyik legyen olyan, mint egy üvegház.
1: And other organic gardens.
0: És organikus kert, biokert.
1: The land is, if you have the land,
0: ha van földetek,
1: or make a community, society,
0: vagy alakítsatok egy közösséget, egy egyesületet.
1: And in beginning, just begin as a hobby.
0: Az elején csak hobby alapon csináljátok.
1: And then, after you will see how it is developing.
0: Aztán később majd meglátjátok, hogy hogy fejlődik tovább.
1: Make some farmhouse.
0: Építsetek egy kis farmerházat.
1: In summer make the retreat, yoga retreat.
0: Nyáron lehet ott yoga programot tartani.
1: Anusthans, mantras.
0: Anusthan, mantrát.
1: Pranayams.
0: Pranayamát.
1: So people will be very happy to be in the nature.
0: Az emberek nagy örömmel mennek ki a természetbe.
1: So this is how you can begin.
0: Így lehetne elindulnotok.
1: Next question.
0: Következő kérdés.
1: Oh, you are all perfect. No questions.
0: Mindannyian tökéletesek vagytok. Nincs kérdésetek.
1: Okay.
0: Jól van.
1: So, the stress.
0: Tehát a stress.
1: We have so many different kind of vrittis in this world.
0: Olyan sokféle vritti van ebben a világban.
1: If you want to come to the spiritual qualities,
0: ha el akartok jutni a spirituális tulajdonságokhoz,
1: then first is to control your diet.
0: Akkor először is az étrendeteket kell kontrollálni.
1: And also limited diet.
0: És fontos az, hogy korlátozott legyen az étrend.
1: So don't consume too much sweet.
0: Ne fogyassz túl sok édeset.
1: Junk food.
0: Ne fogyassz ilyen gyors.
1: No restaurant food.
0: Gyors éttermi kaját.
1: Prepare yourself at home.
0: Éttermi ételeket, hanem otthon készítsd el magadnak.
1: Limited.
0: Korlátozott mennyiségben.
1: So nothing remained over.
0: Ne legyen semmi maradék.
1: And other point is,
0: a másik pont pedig az,
1: between two meals you should not eat anything.
0: Hogy két étkezés között Semmit ne egyél egyáltalán.
1: No nuts.
0: Ne legyen dió.
1: No apples, fruits.
0: Alma, gyümölcs.
1: No coffees.
0: Kávé.
1: Teas.
0: Tea.
1: So it is 4 hours or 5 hours.
0: Úgyhogy legalább 4 vagy 5 órán keresztül.
1: Remain without anything except water.
0: Semmit ne vegyél magadhoz, csak is vizet.
1: This is a training for that yogi who would like to be disciplined and get towards the Brahmagyana.
0: Ez egy olyan yoginak a kiképzése, aki szeretne önfegyelmezett lenni és szeretne a Brahmagyana felé előre haladni.
1: Your age will prolong.
0: A életkorod meghosszabbodik.
1: The disease will also disappear or will be very little.
0: A betegségek eltűnnek, vagy nagyon csekélyek lesznek.
1: Mostly you can get maybe what we call the flu.
0: Maximum influenzás leszel néha.
1: Catch cold, that's all.
0: Vagyis esetleg megfázol, ennyi az összes betegség.
1: You will have no any more problem with the allergy.
0: Nem lesz többet allergia problémád.
1: The immunity will be more strong in the body.
0: Az immunrendszer erősebb lesz a testben.
1: That is just controlling of the diet.
0: Ez csak még csak az étrend ellenőrzése.
1: If you have diabetes or some different disease,
0: diabéteszed van vagy más betegség,
1: and doctor tells you that you have to eat certain time,
0: és emiatt az orvos azt mondja, hogy bizonyos időközönként enned kell,
1: this is of course the different thing.
0: Akkor persze az más dolog.
1: So if you really want to do your yoga sadhana,
0: ha tényleg akarod a yoga sadhanádat gyakorolni,
1: then first control over your tongue.
0: Akkor először is a nyelved fölött szerezd meg az ellenőrzést.
1: The test.
0: Az ízlelés fölött.

0: main point to achieve the yoga, the aim of your practicing.
1: Ez egy fő pont abban, hogy elérd a jóga célját, a gyakorlásod célját.
0: After that is practicing.
1: Ezek után a gyakorlás.
0: So as much as you will practice disciplined.
1: Minél inkább fegyelmezetten gyakorolsz.
0: Best is every day same time.
1: A legjobb az, ha minden nap ugyanabban az időpontban.
0: You know, because you are staying on the same place.
1: Mert ugyanazon a helyen tartózkodsz.
0: Person like me.
1: Egy olyan személy, mint én.
0: It's difficult to keep the time.
1: Nehéz betartani az időpontokat.
0: So, write in your diary.
1: Írd bele a naplódba.
0: When, what I should do.
1: Mikor, mit akarok csinálni.
0: Also, you have to, or we should have time for our social relation.
1: Kell, hogy legyen időnk társasági kapcsolatainkra is.
0: Means with the friends.
1: Vagyis barátainkra.
0: Free time for walking, for going, swimming, etc.
1: Szabad idő sétálni, elmenni uszodába, stb.
0: Meditation must be every day.
1: Meditáció legyen meg minden nap.
0: And meditation without mantra is a body without soul.
1: És a meditáció mantra nélkül olyan, mint a test lélek nélkül.
0: In this way you will see that you will heal yourself without medicines.
1: Így meg fogod látni, hogy gyógyszer nélkül meggyógyítod magadat.
0: If someone have a doubt of the cancer,
1: ha valaki kételkedik abban, hogy esetleg rákja van,
0: this is the best prevention.
1: Ez a legeslegjobb megelőzés.
0: The diet.
1: Az étrend.
0: Then body will eat itself.
1: Akkor a test önmagát fogja elfogyasztani.
0: So what we call the foreign symptoms in our body.
1: Az idegen szimptomákat a testben.
0: Our immunity will destroy everything.
1: Az immunrendszer mindent legyőz és megszüntet.
0: So this is a yoga training.
1: Ez egy jóga kiképzés.
0: It doesn't go together. Over diet, over fat, and yoga exercise.
1: Nem passzol össze ez a kettő, hogy valaki túl sokat eszik, túl súlyos, és jóga gyakorlatokat csinál.
0: You sell train your muscles.
1: Képezned kell az izmaidat.
0: Not like a bodybuilders.
1: Nem úgy, mint egy bodybuilder.
0: But according to the yoga in daily life.
1: Hanem a jóga mindennapi életben szerint.
0: Our inner self will be very happy.
1: Belső önvalónk nagyon boldog lesz.
0: It's called that happiness will come out of you.
1: Úgy mondják ezt, hogy a boldogság belőled magadból fog fakadni.
0: And then you can lead others like that.
1: És akkor aztán majd másokat is vezethetsz ebben.
0: That's very important.
1: Ez nagyon fontos.
0: There is came something from Ayurveda.
1: Most jött valami az Ayurvédáról.
0: And different disease.
1: Különböző betegségek.
0: According to the Ayurveda, many physiological imbalance contributing to depressions, anxiety and relation conditions.
1: Ayurveda szerint nagyon sok fiziológiai

0: egyensúlytalanság, a
1: type of psychologically disorder.
0: Pszichológiai rendellenességekhez, egyensúlytalansághoz, idegességhez kapcsolódik.
1: This many things they call vikaras.
0: Mindezeket vikáráknak nevezik.
1: Substance abuse of addictions. That's also very bad.
0: A különböző anyagokkal való függőség kialakulása, az is nagyon rossz.
1: So many of you are sitting here, I can feel.
0: Sokan ültök itt.
1: That they abuse alcohol.
0: És érzem, hogy alkoholt fogyasztanak.
1: And when you abuse alcohol, then you have problem with the family and partner.
0: Aki alkoholista, annak problémája van a családdal, a partnerével.
1: The money which you spend for the alcohol, that money you can use to buy some dry fruits for you and families will be more healthy than alcohol.
0: Aki alkoholt fogyaszt, ahelyett a pénzből vehetne szárított gyümölcsöt a családjának és magának, és sokkal többet érne vele, mint az alkohollal.
1: Like you have your engine, the diesel engine.
0: Mint például, ha van egy dízelmotor az autódban.
1: And you put the petrol inside.
0: De te benzint raksz bele.
1: What will happen?
0: Mi fog történni?
1: Similarly, there is our engine God have made in our body.
0: Ugyanígy a mi testünkben a mi motorunkat Isten úgy alkotta meg.
1: Is not for the alcohol.
0: Hogy alkohol nem való bele.
1: But for the water.
0: Hanem víz való bele.
1: Water is the water.
0: A víz az víz.
1: Other liquid, what is healthy, milk.
0: Más folyadék, ami egészséges, az a tej.
1: Juice.
0: Gyümölcslé.
1: That's it.
0: Ennyi.
1: Fruit juice, milk and water.
0: Gyümölcslé, tej és víz.
1: This is healthier.
0: Ezek egészségesebbek.
1: But addiction and the drugs, alcohols, even the beer, alcohol beer is not good.
0: Azonban a függőség az alkoholtól, drogoktól, még az alkoholos sör sem jó.
1: It is a tamas guna.
0: Tamas guna.
1: And rajas guna.
0: És rajas guna.
1: So alcohol have rajas guna.
0: Az alkoholban rajas guna van.
1: As well as tamas guna.
0: Ugyanúgy, mint tamas guna is.
1: So, one day you should think. We should think.
0: Egy napon gondolnunk kell arra.
1: What is the purpose of my being as a human?
0: Mi az én életem értelme, hogy ember vagyok?
1: And you should not destroy the human life with such things.
0: És ne tedd tönkre az emberi életet ilyenekkel.
1: So, the first step to initiate thyself in yoga to get the moksha liberation begins with the controlling of the diet.
0: Tehát az első lépés, hogy beavasd magad a jogába, a moksha felé vezető útra, az, hogy uralod, ellenőrzöd az étrendedet.
1: Very good, the sprouted seeds and salad.
0: Nagyon jók a különböző növényi hajtások, saláták.
1: Less white flour.
0: Kevesebb fehér liszt.
1: More lentils.
0: Több lencse.
1: and fresh made chapatis.
0: És frissen készült csapati.
1: Though bread is good, but is old.
0: Bár a kenyér jó, de az már állott.
1: Our Veda will say the half one day old bread is already tamas guna.
0: Az Ayurveda azt mondja, hogy az egynapos kenyér az már tamas guna.
1: So all this kind of restaurants which are offering some different kind of food is days old, weeks old.
0: Minden étterem, ami ilyen kisebb fajta ételeket kínál, azok már napok óta vagy akár egy hete is állnak.
1: And there is no more life, it's a dead energy.
0: És abban már nincsen élet, halott energia van benne.
1: The second point, to become a yogi.
0: A második pontja annak, hogy jogik legyünk.
1: A spiritual soul.
0: Spirituális lelkek.
1: A liberated one.
0: Felszabadultak.
1: Then is called the satsang.
0: A satsang.
1: Don't miss the satsang.
0: Ne hagyd ki a satsangot.
1: And have a good friends which are not abusing drugs and certain things.
0: És olyan jó barátaid legyenek, akik nem drogoznak és nem foglalkoznak ilyenekkel.
1: Pranayam. Prana is very, very important.
0: A pranayam, a prana nagyon-nagyon fontos.
1: It is the pranayam which can clean out even the physical diseases.
0: A pranayama képes arra, hogy még a fizikai betegségeket is kitisztítsa.
1: The pranayam when goes into the body and there are some tumor or something like this, pranayam will tell, get out of this body, what are you doing here?
0: Amikor a pranayam belép a testbe, és ott van valami tumor, vagy ehhez hasonló daganat, akkor a pranayam így szól hozzá. Tűnj el ebből a testből, mit keresel itt?
1: Pranayam is watching your body and taking away the devil of the illness.
0: A pranayam olyan, mint egy őrség a testedben, és eltávolítja a betegségeket.
1: Therefore, self-discipline is very important.
0: Ezért az önfegyelem nagyon fontos.
1: And that's why what Patanjali said, Atha Yoga Anusasanam.
0: Ezért mondta azt Patanjali, hogy Atha Yoga Anusasanam.
1: Yoga begins with the discipline.
0: A jóga a fegyelemmel kezdődik.
1: Okay, have you any question between?
0: Van kérdésetek közben? Magyarul is mondom.
2: A kérdésem az volt, hogy hogyan tudunk még több résztvevőt ide
1: hozni. Is not there so many people here?
0: Miért? Nem elég ember van itt?
1: Yes, you have to have more children.
0: Legyen több gyereked.
1: So that we, well, that will be, would have been many, many people.
0: Jó lenne, ha sok-sok ember lenne.
1: But announcement was only 5 days before.
0: De csak 5 nappal ezelőtt hirdettük ki a programot.
1: Or 1 week.
0: Vagy egy hete.
1: And many people have different kind of programs.
0: Sok embernek különféle elfoglaltsága van.
1: The schools, the examinations.
0: Iskola, vizsga.
1: And preparing for the summer seminars.
0: Nyári jogatáborra való készülődés.
1: So that's why many people could not come.
0: Ezért sokan nem tudtak eljönni.
1: Generally they are announcing minimum 6 months.
0: Általában
1: they are planning their program 6 months before.
0: Általában 6 hónappal előre meg szoktuk adni a programok időpontját.
1: Like the parents, old parents.
0: Vannak szülők, idős szülők.
1: Children.
0: Gyerekek.
1: School.
0: Iskola.
1: The office work.
0: Munka, hobbi.
1: So there are many reasons one cannot just coming.
0: Sok oka van annak, hogy valaki nem tud csak úgy eljönni.
1: Next time organize 3 months before.
0: Legközelebb 3 hónappal előre kell megszervezni.
1: And put the posters and informations. You will see it. The hall will be full.
0: Kitenni a plakátokat, információt közreadni, és a csarnok meg fog telni.
1: So it's the quality of organization.
0: Tehát ez a szervezés minősége.
1: Okay. Next. Yes. Soya.
0: Mit gondol Swamiji a szójáról?
1: Well, when I came to Europe in beginning,
0: amikor Európába érkeztem a legelején, 1970-ben,
1: it was very much very in as a fashion. Eating is called macrobiotic eating.
0: Nagyon divatos volt, úgymond a makrobiotikus étrend.
1: And there was one Chinese, I think Chinese or the Japanese, was in America and he researched a lot about soya bean and people were consuming a lot of soya beans.
0: Volt egy kínai vagy japán tudós, aki nagyon sokat kutatta a szójababot, és az emberek sok szójababot ettek.
1: The mung dal, green mung, and some other lentils and soya bean have higher, more proteins than in the meat.
0: A mungdálban, a zöld mungban és a szójababban több a fehérje, még a húsnál is.
1: The nation like India and many others, they who were consuming less meat, they survived and they were strong and very healthy because of the lentils.
0: Az olyan országok, mint India, ahol kevés húst fogyasztanak az emberek, ők a különböző lencsefélék segítségével nagyon erősek.
1: That macrobiotic diet, they used to say, eat what is growing within the 40 kilometers of range of where you are living.
0: A makrobiotikus étrend elmélete azt mondja, hogy olyan ételeket fogyaszt, amelyeket maximum 40 kilométeres körzetben termesztettek a lakóhelyedhez képest.
1: Then changes the energy.
0: Akkor megváltozik az energia.
1: And now we, within one night, we can get the fruits and vegetables and everything from China here.
0: Most azonban egy éjszaka alatt ide szállítják nekünk a gyümölcsöket, terményeket még Kínából is.
1: From Africa. We can bring it here.
0: Afrikából ide lehet hozatni.
1: From America, from Mexico.
0: Amerikából, Mexikóból.
1: From India.
0: Indiából.
1: So now this transport is very, very strong.
0: Most ez a szállítás az, ami nagyon erős.
1: Of course they want to have a business.
0: Persze, hogy üzletet akarnak csinálni belőle.
1: And we want to have some fruits.

0: from the foreign countries.
1: Mi pedig szeretnénk külföldi gyümölcsöket enni.
0: Here cherries doesn't blossom here in Europe, in this part of the Europe.
1: A cseresznye itt nem virágzik Európának ezen a részén.
0: And it is snowing and very cold.
1: Mert havazott és nagyon hideg volt.
0: Our cherry trees have not even a leaves on it.
1: A mi cseresznyefáinkon még levelek is alig vannak.
0: But in the market you can buy the cherries.
1: A piacon azonban mégis vásárolhatsz cseresznyét.
0: Because it's coming from other countries.
1: Mert más országokból ide hozzák.
0: New Zealand, Australia.
1: Új-Zélandról, Ausztráliából.
0: They have that time summer.
1: Nekik akkor van a nyár.
0: But according to the climate here, we should not eat cherry in the winter time.
1: Azonban az itteni éghajlat szerint télen nem kellene cseresznyét fogyasztanunk.
0: So we don't follow the nature.
1: Nem követjük a természetet.
0: And that's why we are mostly ill.
1: Főleg ezért vagyunk betegek.
0: We should know which season what we should eat.
1: Tudnunk kell azt, hogy melyik évszakban mit tegyünk.
0: So the soya was declared as it has the highest proteins in the soybean.
1: Tehát a szójáról közzétették, hogy ez a legmagasabb fehérjetartalmú étel.
0: But unfortunately, slowly people, because it was growing, there was more need of the soya.
1: De lassan-lassan, mivel nőtt, ezért egyre több szójára volt szükség.
0: And so they put all the different fertilizer.
1: Különböző műtrágyákkal.
0: Pesticides.
1: És növényvédőszerekkel kezelték.
0: Hybrided.
1: És hibrideket.
0: Etc. They manipulated the soya.
1: Fejlesztettek ki a szója növényből és manipulálták a növényt.
0: And it's about 25 years already, I think.
1: Azt hiszem ennek már 25 éve.
0: The first time the soybean was imported to Europe, and many countries of Europe did not let come this soya from America in.
1: És sok európai ország nem engedte be az amerikai szóját a piacára.
0: You may remember.
1: Lehet, hogy emlékeztek rá.
0: So German did not want to let come in, Austrian didn't let come, Italian didn't let come, but unfortunately the Switzerland let it in.
1: A németek nem engedték be, az osztrákok, az olaszok nem engedték be, de a Svájc igen.
0: You people may know this story. Some
1: Talán
0: of you.
1: Hallottátok ezt a történetet.
0: So that is in this way how they manipulated all the seeds and everything.
1: És így módon manipulálták a magokat, mindent.
0: So now they said soya is not good to eat.
1: Manapság azt mondják, hogy a szóját nem jó megenni.
0: Here in Europe, lot of soya is growing.
1: Itt Európában sok szóját termesztenek.
0: And when the time comes that the crops is ripe.
1: És amikor eljön az ideje, hogy a termés beérik.
0: So it takes time that all seeds doesn't ripe at once.
1: Eltart egy ideig, mert nem minden mag egyszerre nő meg.
0: So they are spraying now the chemical.
1: Vegyszerekkel permetezik.
0: So all the soybeans, the plants looks like it is burned, dark.
1: Minden szójabab növény úgy néz ki, mintha el lenne égve.
0: Sötét. And they harvest this all, there's a lot of poison in.
1: És ezt betakarítják, és nagyon sok méreganyag van benne.
0: Also the soya, the sunflowers.
1: Ugyanígy a napraforgó.
0: You see the big farm, and then they sprayed some kind of chemicals, it looks like everything is burnt. Because for them it's easy at once to harvest.
1: A napraforgó ültetvényeket is, hatalmas ültetvényeket lehet látni. A betakarítás előtt lepermetezik valamivel, akkor leég a növény.

0: annyi részt, és nagyon könnyű úgy már betakarítani csak a magot.
1: Hungary have very good soil.
0: Magyarországon nagyon jó a talaj.
1: Hungary have very much land, agriculture.
0: Magyarországon nagyon sok a mezőgazdasági terület.
1: You can find some field which is organic.
0: Találhattok olyan területet, amely
1: egy virgin field,
0: organikus, szűz terület,
1: that there has been not any agriculture and no pesticides there,
0: ahol még nem volt művelés, ahol még nem használtak vegyi anyagokat.
1: People are longing for organic crops, organic vegetables, etc.
0: Az emberek nagyon szeretnének bio élelmiszereket, bio növényeket vásárolni.
1: So now some people think soya is not good.
0: Mostanság vannak emberek, akik azt gondolják, hogy nem jó a szója.
1: Because of the pesticides.
0: A vegyszerek miatt.
1: Otherwise the soya milk, the soya tofu, the soya oil, etc. is a lot.
0: Máskülönben a szójatej, a szójatofu, a szójaolaj nagyon nagy.
1: That's it. So if you find organic, it's a good.
0: Így van, tehát hogyha bio szóját tudsz találni, az nagyon jó.
1: The green mung dal, that has very much protein.
0: A zöld mung dálban nagyon-nagyon sok a fehérje.
1: If you make a soup and every day eat mung dal soup, that is best proteins. You need not to consume meat at all.
0: Ha mung dalt eszel, minden nap főzöl zöld mung dálból levest, és azt eszed, az a legjobb. Akkor egyáltalán nem kell húst enned.
1: Next question. Well, some people find the people who have the same aim, same interest.
0: Ha találtok olyan személyeket, akiknek ugyanaz a célja, ugyanaz érdekli őket.
1: And make a society organic.
0: És
1: farming.
0: Alapítotok egy egyesületet a biogazdálkodásra.
1: And then few people together.
0: Néhányan együtt.
1: Research more about that. How to do?
0: Kutassátok ezt a területet jobban, nézzetek utána, hogy kell csinálni.
1: Also the cows, that you can supply the milk directly.
0: Teheneket is tartsatok, hogy közvetlenül legyen tejetek.
1: In some countries you cannot give even to your child your own cow's milk.
0: Vannak olyan országok, ahol a saját tehenednek a tejét, még a saját gyerekednek sem adhatod oda.
1: In Australia is a punishment if you give the direct milk to the children or to anybody.
0: Ausztráliában meg is büntetnek akkor, hogyha a saját tehenednek a tejét odaadod a gyerekednek vagy bárki másnak.
1: Australia, New Zealand milk is forget it.
0: Ausztráliában, Új-Zélandon a tejet el lehet felejteni.
1: Chemical.
0: Vegyi.
1: Now, so but people want to have direct milk.
0: Az emberek akartak közvetlenül tehéntejet szerezni.
1: Without pesticides.
0: Amiben nincsenek vegyszerek.
1: So they give the milk for bathing, washing yourself.
0: És lehetett kapni olyan tejet, amit fürdés céljára forgalmaztak.
1: So if you want to buy the original milk, that is written not for drinking, it's for bath.
0: Tehát, hogyha eredeti tehéntejet akarsz vásárolni, az van ráírva a dobozára, hogy ez nem fogyasztásra való, hanem csak fürdésre.
1: I was in Australia at Sunshine Coast.
0: Voltam Ausztráliában, Sunshine Coaston.
1: And they supply me this milk, bottle milk.
0: Ott hoztak nekem ilyen üveges tejet.
1: It's directly from cows.
0: Amely közvetlenül tehéntej volt.
1: And morning we were making chai, me.

0: And I think Mancha Devi or Uma Puri was there.
1: És reggel készítettünk csájt Mancha Devivel vagy Uma Purival, aki ott volt.
0: And there was written, this milk is not for drinking or eating, it is for bathing.
1: Az volt ráírva a dobozra, hogy ez a tej nem való ivásra, fogyasztásra, csak is fürdésre.
0: And I was so angry.
1: Annyira mérges lettem.
0: Why they gave me such a milk?
1: Miért adtak nekem ide ilyen tejet?
0: And I telephoned to the Yamuna.
1: Felhívtam a Yamunát.
0: Then she explained me.
1: Aztán ő elmagyarázta, hogy miről van szó.
0: I said okay.
1: Azt mondtam, jól van akkor.
0: But the people found out why this milk is sold lot.
1: És aztán a hatóságok észrevették, hogy miért fogy el ebből a fajta tejből olyan sok.
0: Because Australian, they are also very health awareness.
1: Mert Ausztráliában is nagyon nagy az egészségtudatosság.
0: So what they do, they mix some kind of chemical in that milk.
1: Mit csináltak eztán? Ebbe a tejbe is belekevertek valami vegyi anyagot.
0: And that's all that bathing milk.
1: És így árusítják most, hogy fürdőtej.
0: So if you drink or use for tea or coffee, you get a strong diarrhea.
1: Úgyhogy ha ezt megiszod vagy teába kevered, akkor nagyon erős hasmenésed lesz tőle.
0: It's not a joke.
1: Nem vicc.
0: There's a sitting one Australian, she can say yes or no.
1: Van itt egy ausztrál személy köztünk, ő megmondhatja, hogy így van-e vagy nem.
0: Stand up and say yes or no.
1: Állj fel és mondd meg, hogy így van-e vagy nem. Igen, sajnos így van Ausztráliában.
0: Yes, he's from Australia, but I mean, this is it true what I told about milk? That's right.
1: Igen, így van.
0: So, stay in Hungary.
1: Úgyhogy maradjatok itt Magyarországon.
0: Thank you. All the best.

0: Először
1: we have worshipping of Guru Purnima.
0: Először a Guru Purnima tiszteletét adjuk.
1: It is rare.
0: Ez nagyon ritka.
1: That the Thursday is Guru Dev and Purnima is together. That's very, very significant.
0: Ez nagyon jelentőség teljes, hogy a csütörtök és a Guru Purnima egybeesik. Ez nagyon jelentőség teljes.
1: Every moon changing have a special constellations.
0: Minden holdváltásnak van egy jellegzetes konstellációja.
1: According to the Vedic science,
0: a védikus tudomány szerint,
1: all the 12 months have its special significant.
0: Mind a 12 hónapnak van egy nagyon nagy jelentősége van.
1: Those who develop their spiritual development,
0: aki a spirituális fejlődés útján van,
1: those are yogis.
0: Ezek a jogik.
1: Then let's say we begin from the first day. Is let's say the full moon, Purnima. The first day of the full moon.
0: A teli hold első napja.
1: And there's a mantra for the full moon.
0: Erre van egy mantra.
1: Purnamada, Purnamidam, Purnat, Purnamudachyate, Purnasya, Purnamadaya, Purnameva Vashishyate. This is the mantra for this day.
0: Ez a mantra erre.
1: Purna means complete.
0: Purna azt jelenti, hogy teljesség.
1: That is the entire universe.
0: A teljes univerzum teljessége.
1: Not only our earth.
0: Nem csak a Földön.
1: Or particular the constellation of the some days.

0: And the, we call the graha.
1: Ezt így hívjuk, graha.
0: But they are all within in the completeness. All the suns, all the stars, all they are within this completeness.
1: Mind az összes csillag és a bolygók benne vannak ebben a teljességben.
0: As we know, often we spoke about this, that
1: gyakran beszélünk erről.
0: 14 lok 21 brahmand. The 14 different world within this surya or this sun
2: a 12 system. Különböző világ ebben a naprendszerben.
0: And Ikesho Brahmanda, 2,100 different the sun systems.
2: 2,100 különböző naprendszer.
0: That yogi said,
2: az a yogi ezt mondja,
0: in the human body, in human consciousness,
2: az emberi testben, az emberi tudatban,
0: in human awareness, is all this included in completeness of 2,100 sun.
2: Teljes mértékben benne van ez a 2100 naprendszer.
0: But beyond there, there's a more.
2: De még azon túl is több.
0: But then you cannot come back.
2: De aztán nem tudsz visszajönni.
0: But we cannot go even to this sun.
2: De nem tudsz eljutni még eddig a napig sem.
0: It is a sadhana. Practice. So it's called the siddha.
2: Úgy hívják, hogy siddha.
0: The siddhas, they are existing.
2: Léteznek.
0: In the astral form.
2: Asztrális
0: or
2: formában.
0: Karan sarira.
2: Asztrális formában léteznek.
0: And they are there still. They have purified their physical body.
2: Megtisztították a fizikai testüket.
0: So time to time they appear in like a physical body.
2: Időről időre megjelennek fizikai testben.
0: But we cannot touch that.
2: De nem tudjuk megérinteni.
0: If you hold the hand,
2: ha megfogod a kezét,
0: it just you go like emptiness.
2: Olyan, mintha üres volna.
0: So far the that siddha yogis
2: ennyire
0: have
2: jutott,
0: purified their physical body also.
2: Ennyire megtisztították a siddha yogik a testüket.
0: There is 5 different bodies.
2: 5 különböző test van.
0: And generally and in English they say 3 bodies.
2: Általában is az angolban azt mondjuk, hogy 3 test.
0: Because they have only till that approaching, that's all.
2: Mert csak addig értek el.
0: It's called physical body,
2: fizikai,
0: mental body,
2: mentális,
0: and subtle body.
2: És a finom test.
0: That's all.
2: Ennyi.
0: But according to the yogic science, Vedic science,
2: ám a jogikus, védikus tudomány szerint,
0: according to the creation,
2: a teremtés szerint,
0: according to the humans, the body,
2: az emberi test,
0: and therefore there is called the anamaya kosha,
2: úgy hívjuk anamaya kosha,
0: which we all have learned many times.
2: Sokszor

0: szó volt róla.
1: Pránamaya kósa.
0: Pránamaya kósa.
1: The pranas.
0: A pránák.
1: Anamaya kósa is the body of the nourishment, this body.
0: Az anamaya kósa a táplálkozást, ez a test.
1: Which is nourishing from the five elements.
0: Amely az öt elemmel táplálkozik.
1: Five bodies, five elements.
0: Öt elem, öt test.
1: So the solid food,
0: szilárd étel,
1: the prana food,
0: prana étel.
1: So this is connecting with the five bodies.
0: Ez az öt testtel áll kapcsolatban.
1: So first beginning, this is, let's say, with our physical body.
0: Először a fizikai testünkkel kezdődik.
1: Now, after that body, we through our kriya, which we are learning kriya, and which you are practicing the kriyas.
0: És azután a kriya gyakorlás.
1: The Mahaprabhuji have given, Devapuruji has given, Guruji has given about 64 kriyas.
0: Mahaprabhuji, Devapuruji körülbelül 64 kriyát adott.
1: But you must not be practicing all this.
0: De nem kell az összeset gyakoroljuk.
1: One or two kriya is more than enough.
0: Egy vagy két kriya több, mint elegendő.
1: So there are these kriyas, and I think I have written somewhere.
0: Vannak ezek a kriyák, azt hiszem valahol leírtam.
1: But you can only give these signs of kriyas if the aspirant,
0: csak akkor adhatod át a kriya tudományát,
1: bhakta or a disciple,
0: hogyha tanítvány vagy aspiráns az illető.
1: If it is a yogya. Now, yogya means,
0: yogya azt jelenti,
1: the word yogya is different to explain in English.
0: Más angol jelentése.
1: Capable.
0: Képes.
1: Capable. Now, capable means also that qualities.
0: Képes azt jelenti, hogy minőségei van.
1: In every aspect you are perfect.
0: Minden tekintetben tökéletes vagy.
1: That can be the disciples, the master's successor disciple.
0: Így lehet sikeres a tanítvány.
1: It's not easy.
0: Nem könnyű.
1: But that if one you have, one student you can have a disciple, can further guide the other disciples or aspirants.
0: De hogyha valaki eléri ezt a szintet, tudja a többieket.
1: And bring them to the highest level of the consciousness.
0: Tudja a többieket vezetni és elvinni őket a legmagasabb tudathoz.
1: It's not easy to become a yogya disciple.
0: Nem könnyű ilyen tanítvánnyá válni.
1: So yogya, the, exactly this word is also not capable, that's also not only that.
0: Nem pontos fordítása a yogyának az, hogy képes.
1: Somebody should look in your dictionary yogya.
0: Nézze meg valaki a szótárában ezt, hogy yogya.
1: If you find it, then tell me. The word in English or in German or in Croatian or the Hungarian or the Slovakian or the anyone.
0: Ha megtalálod, mondd meg, hogy a ti nyelveteken mit jelent.
1: There are different disciples.
0: Különböző tanítványok léteznek.
1: It is called, there are three different qualities.
0: Háromféle minőség.
1: One disciple is that only, even master doesn't ask. But that disciple will get in the message, feelings.
0: Az egyik tanítvány csak ha kéri a mester, akkor megvannak az érzései.
1: He or she will do it without asking.
0: De az pedig megteszi kérés nélkül.
1: Second,
0: másodszor,
1: if you ask,
0: ha kérsz,
1: to do it, then it will do it.
0: Hogy megtegye, akkor megteszi.
1: And the third one,
0: harmadik,
1: if it is asked,
0: ha megkérik,
1: for example,
0: például,
1: that I'm telling to the Umapuri,
0: mondom Umapurinak,
1: to do this,
0: csináld ezt.
1: And she will say, Daya, go and do it, bring it. Giving order to the order.
0: És aztán továbbadja az utasítást.
1: So this is a quality called Uttam, Madhyam and Kanishth.
0: Ez a három minőség.
1: Please write these three names.
0: Írjátok le ezt a három nevet.
1: Uttam.
0: Uttam.
1: Uttam is best quality, best to best to best to best quality.
0: A leges legjobb.
1: That is like a yogya.
0: Az a yogya olyan.
1: In Ayurveda we said arogya.
0: Az Ayurvédában azt mondják arogya.
1: Arogya means healthy.
0: Egészséges azt jelenti.
1: Rogya means healthy. No, ill.
0: Rogya a beteg.
1: In Yugoslavian language, that is called rogla.
0: Jugoszláv nyelvben rogla.
1: There is one word called rogla.
0: Van ilyen szó.
1: Yes or no?
0: Ugye?
1: Now, I don't know what means rogla in your Yugoslavian language.
0: Nem tudom, mit jelent jugoszlávul.
1: What means that? Mountain.
0: Ez egy hegynek a neve.
1: And in our world, rogla means a very, very, very ill.
0: A mi nyelvünkön azt jelenti, hogy nagyon beteg.
1: Persons or animals or something.
0: Ember vagy állat.
1: Don't touch.
0: Ne érints meg.
1: That's called rogla.
0: Az a rogla.
1: So rogla and nirogla.
0: Rogla és nirogla.
1: And nirogha means without disease. Healthy.
0: Betegség nélkül egészséges.
1: And other one is called uttam.
0: Másképpen uttam.
1: Pure, clean.
0: Tiszta.
1: So uttam disciple.
0: Az uttam tanítvány.
1: That can come through.
0: Átjuthat.
1: Master doesn't ask anything. Master doesn't need anything.
0: Nem kéri a mester, nincs semmire szüksége a mesternek.
1: But in reality, master is searching.
0: De valójában keres a mester.
1: Searching some disciple, bhakta.
0: Keres egy tanítványt, egy baktát.
1: Because.
0: Mert.
1: Even the master don't want to leave the body till some disciple is there.
0: Mert a mester nem akarja addig elhagyni a testét, amíg nincs egy tanítvány.
1: To whom he can give his body.
0: Kinek átadhatja a testét.
1: Give his all tattvas.
0: Az összes tattváját.
1: And that master with great peace and happiness going to the highest consciousness.
0: Akkor a mester békésen, boldogan, a legmagasabb tudatba távozik.
1: Like one couple.
0: Mint egy pár.
1: When the couple, why they are marrying a man and woman?
0: Megházasodtak, egy nő, egy férfi.
1: In reality is making the generation.
0: Valójában children. Generációkat hoznak létre.
1: One after other.
0: Egyik a másik után.
1: So those who married,
0: aki megházasodik,
1: then you are successful your human life when you give a child.
0: Akkor lesz sikeres az életed, ha gyerek lesz.
1: Girl or a boy.
0: Lány vagy fiú, mindegy.
1: More.
0: több.
1: Can have more. That is called you are multiplying.
0: Azt hívják úgy, hogy sokasodás.
1: Similarly, the master or who doesn't marry in practicing also have to get one, at least one disciple that will lead this light further.
0: A mesternek szüksége van legalább egy tanítványra, aki tovább viszi az ő életét.

0: ओ गुरुदेव
1: प्लीज लाइट फ्रॉम लाइट टू लाइट
0: gyújtsd meg a fényről a fényt.
1: The disciple said, Gurudev.
0: Gurudev mondja a tanítvány.
1: Remove the darkness from my heart, the darkness of the ignorance.
0: Távolítsd el a sötétség, a tudatlanságot a szívemből.
1: And light in my heart.
0: És gyújtsd meg a fényt a szívemben.
1: Everyone, even the animals, they are multiplying.
0: Mindenki, még az állatok is sokasodnak.
1: You know the love? The love is created, the creation has created this love between man and male and female.
0: A teremtés létrehozta a szeretetet az férj és a nő között.
1: To make more multiplying.
0: Hogy sokasodjanak.
1: But they will not do.
0: De nem teszik.
1: A woman is sitting there. She have no any feelings. And she have no any... The womb is empty.
0: Ott ül a nő érzések nélkül.
1: Or a man.
0: Vagy a férfi.
1: No more feelings.
0: Nincsenek érzések.
1: So God has created this indriya is called the feeling of the love.
0: Ezért adta Isten ezt az indriákat, a szeretet érzését.
1: And his love is not one-sided.
0: Nem egy oldalú a szeretet.
1: Two.
0: Kettő.
1: The love of the woman, feeling of the woman, the man cannot feel.
0: Nem érezheti a férfi azt a szeretetet, amit a nő.
1: And men's love, feelings, that woman cannot feel.
0: És a férfi szeretetét nem érzi a nő.
1: But this and that both are attracting.
0: De ez a kettő vonza egymást.
1: And those who have not these feelings of the male feelings to the female, or the female feelings to the male.
0: Akinek nincs meg a férfiú érzése a nő iránt és a női a férfi iránt.
1: That is still between, nothing.
0: Az a kettő között van semmi.
1: Sometimes you get a fruit, and you open the fruit, there is no any seed.
0: Néha van olyan gyümölcs, hogy kinyitod, és nincs benne mag.
1: That's it. Fruitless.
0: Gyümölcstelen gyümölcs.
1: But you have to protect. You have to protect till the end of your life.
0: Védelmezned kell az életed végéig.
1: To your child.
0: Gyermeked.
1: Your guarantee. Otherwise, you are making big mistakes.
0: Különben nagy hibát.
1: If you don't give love to your children and till your child is even 90 years old.
0: Ha nem szereted a gyereked még akkor is.
1: And you are alive, you are still protecting.
0: 90 éves, amíg életben vagy, védelmez.
1: And not only this. After that, doesn't matter animals or the humans.
0: Nem csak addig, utána is, nem számít ember vagy állat.
1: You will come to the astral world.
0: Az asztrális világba jutsz.
1: That's called Pitraloka.
0: Úgy hívják Pitraloka.
1: Now you are in Pitraloka.
0: Most a Pitralokában vagy.
1: So they said, okay, you are here now.
0: Most azt mondják, itt vagy.
1: But have you left other behind?
0: De hát rajtad a másikat?
1: It's like stairs.
0: Mint a lépcsők olyan.
1: One after other staircase.
0: Egyik a másik után a lépcsőházban.
1: You have no any more stairs to go. You cannot climb further.
0: Nem tudsz tovább jutni.
1: You have one house.
0: Van egy ház.
1: And the one floor you go by steps by steps.
0: És az egyik szintről a másikra a lépcső megy.
1: And it's 15 stairs.
0: 15 lépcső.
1: But there is only 8 stairs. You came to only to 8 stairs on it. But further, there is no any steps.
0: De hogyha csak 8 lépcső van és nincs tovább,
1: what will you do?
0: Mit teszel?
1: What I will do? I go back down.
0: lemegyek vissza.
1: But there's no more way to turn back. There is other one waiting for it.
0: De a másik vár.
1: So you are hanging in the what we call the Pitra Loka.
0: Ott függsz a Pitra Lokában.
1: Therefore every creature.
0: Tehát minden élőlény.
1: Who is born with a physical body.
0: Aki megszületik fizikai testbe.
1: Have to get creation. And so, my dear,
0: kell, hogy a teremtésbe létvegyen, kedvesem.
1: Get it married quickly.
0: Gyorsan házasodjatok.
1: Yes. Hurry up.
0: Siess.
1: Or?
0: Vagy pedig.
1: Must not be.
0: Nem kell.
1: Then get that brahmagyana.
0: Akkor érd el a brahmagyanát.
1: That is automatically, you have a lift. There's no staircase.
0: Akkor lifted van, nem kell a lépcsőn mászni.
1: You have a lift.
0: Van lift.
1: How comfortable.
0: Milyen kényelmes az.
1: And the steps are not easy.
0: Nem könnyű a lépcsőn mászni.
1: The mother have a lot of difficulties or no difficulties. 9 months, she knows what it means to have a child in the womb.
0: Sokszor az anyának nehéz a 9 hónapig viselni a gyereket.
1: But that God have created this system.
0: De Isten ezt a rendszert hozta létre.
1: So either you go there,
0: vagy odamész,
1: or you go to this side,
0: vagy amoda.
1: So this is that it means you are between.
0: De ha a kettő között vagy,
1: there is no feeling from female side to the male.
0: Nincs női érzésed a férfi iránt.
1: And I don't know there are female to female. I don't know they can. Make many exercises, but there's no seed inside at home.
0: De hogyha a nő a nő iránt van, akkor sok gyakorlatot végezhez, de nem lesz mag.
1: Or the man.
0: Vagy a férfi.
1: Yes, they can unstrengthen. We have this in Dutch, Hindi, English.
0: Az nagy.
1: Yeah, but without that fruit
0: coming there, you cannot go. Mag nélkül.
1: So we respect the God's creation very nicely.
0: Tiszteljük Isten teremtését.
1: Yes, and if you are doing, then you are going against that principle.
0: De ha úgy teszel, akkor az elvek ellen teszel.
1: Or there is one more, third one.
0: De van egy harmadik is.
1: Is neither this nor that.
0: Sem ez, sem az.
1: Neither that feeling nor these feelings.
0: Sem ez az érzés, sem az.
1: It has no this one indriya.
0: Egy indriya.
1: From this kam indriya. Kam. You know what the kam?
0: Kam.
1: Kam means patience.
0: Azt jelenti szenvedély.
1: So they are called the kinner. Then are called the kinner. And their kinner's principle and their law is a very, very beautiful and very nice.
0: Nagyon szép elv.
1: But don't be the kinner, okay?
0: De ne legyél ez.
1: It can be a curse for you.
0: Ez átok lehet számodra.
1: So there are two kind of curse.
0: Kétféle átok van.
1: I mean, I have nothing against.
0: Én nem vagyok semmi ellen.
1: Okay? With one hand you can wash it.
0: Az egyik kézzel moshatod.
1: But two hands can do nice.
0: De a két kéz tudja egymást mosni.
1: So where are you now?
0: Hol vagy most?
1: So first step is the physical body.
0: Az első lépés a fizikai test.
1: Then coming pranamaya kosha.
0: Aztán jön a pranamaya kosha.
1: The energy, the prana.
0: Az energia.
1: And this energy, this prana is giving by our vegetation.
0: És ezt az energiát a pránát, a növényzet adja.
1: And that prana is in our each and every cells of the body.
0: És ez minden egyes testi sejtünkben benne van.
1: And sometimes when this all the cells loses energy.
0: És mikor ezek a sejtek elvesztik az energiát?
1: Then you are so tired.
0: Annyira fáradt vagy.
1: Or you have fever.
0: Vagy lázad lesz.
1: Then all the cells are down. No energy.
0: Nincs energia a sejtekben.
1: So again we have to create that energy.
0: Megint energiát kell létrehozzunk.
1: Pranamaya kosha.
0: Pranamaya kosha.
1: Manomaya kosha.
0: Manamaya kosha.
1: The mental power.
0: Mentális erő.
1: If you don't have the energy, you have to create your mental power.
0: Hogyha nincs energiád, mentális erőt kell létrehoz.
1: You will tell mentally, I will get up and go and bring this nice orange juice.
0: Mentálisan azt mondod,
1: I will drink this orange juice and then I will get prana again.
0: Magadnak, hogy most igenis felkelek, megiszom azt a narancslét, és akkor megint lesz pránám.
1: Pranamaya kosha. Then the vigyánamaya kosha.
0: És aztán a vigyánamaya kosha.
1: Act with your brain.
0: Aggyal cselekedj.
1: That's a jnana. That's called knowledge.
0: Tudás.
1: That knowledge is very important.
0: Nagyon fontos a tudás.
1: Every creature have a knowledge.
0: Minden élőlénynek van tudása.
1: Every vegetation have a knowledge.
0: A növénynek is van
1: but
0: tudása.
1: But limited.
0: De korlátozott.
1: But the human brain,
0: de az emberi agy,
1: have more capacity of that knowledge and they can more and more develop that knowledge.
0: Az emberi agynak nagyobb a tudás kapacitása és tudja továbbfejleszteni.
1: That's why I call the knowledge.
0: Ez a tudás.
1: Vigyánamaya kosha. Vigyán is a science.
0: A tudomány.
1: And the science is that knowledge.
0: A tudomány, a tudás.
1: So how much vigyán you have?
0: Mennyi vigyánád van?
1: That's very important.
0: Nagyon fontos.
1: Every of you, you have an immense of vigyana, the knowledge.
0: Mindannyiótokban hatalmas vigyana, tudás van.
1: Many, many knowledge you have, very much.
0: Sokféle tudásotok van, nagyon sok.
1: And you feel it.
0: Érzed.
1: But there are some which is researching to get the knowledge from our body.
0: De van, aki kutatja a testet, a tudást a testben.
1: And then comes Anandamaya kosha.
0: És aztán jön az Anandamaya kosha.
1: Now this Anandamaya kosha is two kinds of koshas.
0: Ez kétféle kosha.
1: One is Anand, is just the joy.
0: Az egyik az Ananda, az öröm.
1: But another Ananda.
0: A másik Ananda.
1: Is that is the Brahmagyana.
0: Az a Brahmagyana.
1: And that's why this Anand.
0: Ananda.
1: Now, in this five elements of the koshas,
0: ez az öt elemben, a kóságban,
1: comes our destiny on the path.
0: Benne van a sorsunk.
1: There is a from the past karmic elements in between your consciousness.
0: A múltbeli karmikus elemek.
1: There are many, many things what you have done with all this anamaya, pranamaya, manomaya, vigyanamaya, anandamaya koshas, all. What have you spoken? Your word, what mouth you speak.
0: Sok mindent tettél ezekkel a testeiddel, például mit mondtál?
1: Good or bad?
0: Jót vagy rosszat?
1: Anger or hate or jealous?
0: Gyűlölet, féltékenység?
1: Joy, happiness, friendly?
0: Vagy boldogan, barátságosan?
1: The dearest one. Everything is coming to our Anandamaya kosha.
0: Minden az Anandamaya kosába jut.
1: In Bhagavad Gita 15th chapter,
0: a Bhagavad Gita 15. fejezetében,
1: the first mantra,
0: első mantra,
1: It is said,
0: azt mondja,
1: that every trees have roots down.
0: Minden fának lefelé nő a gyökere.
1: And going up the branches.
0: És az ágak meg fölfelé.
1: But the human's roots are in the brain here.
0: De az ember gyökerei az agyban.
1: And branches are down.
0: És az ágak lefelé.
1: Read in the first chapter. Urdham udham. Pandrava agya kya kaun sa mantra? Urdham udham. So, पेड़ की तो जड़ नीचे और डाले ऊपर, लेकिन मनुष्य की जड़ यहाँ और डाले, these are branches hanging here down.
0: Ezek az ágak, amik lefelé lógnak.
1: So now here it is said.
0: Azt mondja itt.
1: Any problem.
0: Bármiféle probléma.
1: Any illness.
0: Minden betegség.
1: Whatever animal you have a cancer,
0: például a rák,
1: schizophrenia, or other any kind of illnesses,
0: mindenféle betegség,
1: begins from Anandamaya kosha.
0: Az Anandamaya kósában kezdődik.
1: From up coming from there, coming from Anandamaya kosha, Gyanamaya kosha, Pranamaya kosha, Manomaya kosha and this the Anamaya.
0: Így jön felülről lefelé és eljut aztán az Anamaya kósába.
1: Then come an attack on this physical body.
0: És akkor támadja meg a fizikai testet.
1: Because that karma, you came, you went away, but what was your anything what you have to spoken to you or talked to you or did something, this you were happy.
0: De mindaz, amit tettél vagy mondtál.
1: I'm the winner, I'm this and so.
0: Én ez vagyok vagy az vagyok.
1: But this is coming step by step by step there.
0: Lépésenként oda jut.
1: Now this jivatma have to go out.
0: A jivatmának ki kell mennie.
1: But this samskaras.
0: A samskarák.
1: Destiny,
0: sors,
1: presses you down and it comes from one after other slowly, slowly coming down.
0: Lefelé nyom lépésenként.
1: And it makes you weaker and weaker and weaker.
0: Egyre gyengébbé tesz.
1: Therefore, we sell with our yoga practice.
0: Tehát a jóga gyakorlásunk által szükséges.
1: Follow our dharma.
0: Kövessük a dharmát.
1: Keep your principles.
0: Tartsd meg az elveket.
1: Know very exactly your actions.
0: Tudd pontosan, hogy mit cselekszel.
1: Your words, your actions.
0: Tetteid, szavaid.
1: Your touch.
0: Érintésed.
1: Your look.
0: Nézésed.
1: Anything.
0: Mindez.
1: That we have to take in consideration.
0: Mindezt tekintetbe kell vegyük.
1: I put this lid from this glass.
0: Itt van ez a tető, ezen a poháron.
1: Here.
0: Oda

0: Teszem. Sem.
1: But this lead need is here.
0: De ott kell legyen.
1: But you put it here.
0: De ha amodat teszed.
1: And you left.
0: És ott hagyod.
1: Someone have to do this.
0: Valakinek ezt kell csinálni.
1: But that was your karmic. So you have to pay back that.
0: De az a te karmád volt, te fizetsz ezért.
1: Understand me or not?
0: Értitek, ugye?
1: Do you understand what I'm talking?
0: Vagy nem értitek? Értitek, miről beszélek?
1: Therefore,
0: tehát,
1: sometimes some words,
0: bizonyos szavak, néha,
1: very hard,
0: nagyon kemény,
1: to speak very, very clearly without anything.
0: Nagyon nehéz tisztán beszélni energia nélkül.
1: Then you harm someone. Some said this person is very straight and correct.
0: Hogy azt mondja, hogy ez nagyon egyenes, korrekt személy.
1: So the humans are making between some what we call understanding, love.
0: Az emberek közötti megértés, szeretet.
1: Forgiving.
0: Megbocsátás.
1: Kindness.
0: Kedvesség.
1: Humbleness.
0: Alázat.
1: Etc.
0: Mindez.
1: We are quoting on that our heart's words with our love, our humbleness. So automatically that karma will dissolve.
0: A kemény szavakat szeretettel tudjuk feloldani, az feloldja a karmát.
1: And so this 64 kriyas.
0: Tehát ez a 64 kriya.
1: They are different kriyas.
0: Különböző kriyák.
1: But that only that disciple can learn and keep.
0: Csak az a tanítvány tudja megtanulni, megtartani.
1: But observe. And whom to give and whom not to give.
0: Kinek adni oda, kinek nem.
1: Sometimes they will not give you further.
0: Néha nem adják tovább.
1: Then it's lost forever.
0: Örökre elveszik.
1: It will last forever.
0: Örökre elveszik.
1: But not to give to anyogya.
0: De nem adni olyan személynek.
1: Anyogya, yogya, anyogya.
0: Anyogya vagy yogya.
1: That call kanishtha.
0: Így hívják.
1: That if you give to someone's hand,
0: hogyha valakinek a kezébe adod,
1: you don't know how it will be you, for what they will use it.
0: Mire használja, nem tudod.
1: It is said the person who made this atom,
0: aki az atomot felfedezte,
1: who created this atom, and then this person came to know,
0: nem tudta,
1: this atom will become the biggest problems.
0: Hogy ez a legnagyobb problémával válik.
1: And I don't know if it's true or not, but he said that person who created atoms, he suicide himself.
0: Nem tudom igaz-e, de ő megölte aztán egymást, magát, öngyilkos lett.
1: And this we know what is happening now?
0: Látjátok, mi történik most?
1: Yes, that was.
0: Ez volt.
1: So there is atom in the consciousness of the master for something good.
0: A mester tudatában benne van, hogy valami jó.
1: So I have in my hand something very good.
0: A kezemben van valami nagyon jó.
1: But it's a knife.
0: De kés.
1: For some good things. And I give it to the other's hand and I die.
0: Odaadom valaki másnak.
1: Now you don't know how this person will use that knife.
0: És nem tudod, hogy az a másik mire használja majd a kést.
1: And that will go karma to that person.
0: De az annak visszamegy a karma.
1: Therefore, before you give your word,
0: tehát mielőtt a szavadat adod,
1: your instructions,
0: utasítást adsz,
1: your anything,
0: bármi,
1: all, sorry, everything, carefully you give to your successors.
0: Gondosan add át.
1: And who is your successor?
0: A utódodnak.
1: Your children.
0: Ki az utódod, a gyermeked?
1: Or your disciple.
0: Vagy a tanítványod.
1: So sometimes you do everything, but still your child will

0: not follow you.
1: Néha minden megteszel, mégse követ a gyermeked.
0: Like the king Kans.
1: Mint Kans király.
0: The Kans, his father was the king also.
1: Apja is király volt.
0: And still king is there. And his son Kans, he was like a rakshasa.
1: A fia Kans olyan volt, mint egy rakshasa.
0: He was an uncle of the Krishna.
1: Krishna nagybátyja volt.
0: And Krishna took incarnation because of the Kans to destroy.
1: És Krishna azért inkarnálódott, hogy
0: elpusztítsa. And how much Krishna had to suffer?
1: Elpusztítsa Kansot. Krishna.
0: And how much Krishna's mother had suffered?
1: Krishnának szenvedni kellett, de mennyit szenvedett Krishna anyja?
0: Krishna's father suffered.
1: Krishna apja szenvedett.
0: That mother, how much she suffered, you know that?
1: Tudjátok, mennyit szenvedett az az anya?
0: This all was the counted each and every step.
1: Minden egyes lépés.
0: Then Krishna came.
1: Minden egyes lépés számított, aztán jött Krishna.
0: And so the Kans said to his father.
1: Azt mondja Kans az apjának.
0: Because some of his friends.
1: Mert némi barátai.
0: Said, you are like a king. Your father is just like some holy saint.
1: Azt mondták, hogy te vagy olyan, mint a király, az apád olyan, mint egy szent.
0: You are the best. As a king.
1: Te vagy a legjobb király.
0: So he comes from a battle.
1: Csatába ment.
0: And goes directly to his father.
1: Visszajött, egyenesen az apjához ment.
0: And say, father.
1: Azt mondja, apám.
0: You give me the crown.
1: Add át a koronád.
0: Or should I take it?
1: Vagy elvegyem?
0: He was ready to kill his father. To take the crown of the king.
1: Kész volt arra, hogy elvegye a király koronáját.
0: And like these people are nowadays.
1: Ilyenek ma az emberek.
0: They tell children they are only 20 years or 25, 30 years.
1: A gyermek, hogyha csak 20-25 éves.
0: And they tell the parents.
1: Azt mondja a szülőnek.
0: Please sign.
1: Kérlek, írd alá.
0: All property on my name is my.
1: Írasd az én nevemre minden tulajdonod.
0: Yes.
1: Igen.
0: Okay, you gave me birth, that's all. But now it's my property.
1: De most már ez az én tulajdonom lesz.
0: I will do as I like.
1: Azt teszem, amit
0: you
1: akarok.
0: You know how many elderly people are suffering in this Kali Yuga.
1: Mennyi öreg ember szenved ebben a Kali Yugában?
0: The son, he want to do good for his parents, but his wife comes in such a person, said, me or your parents?
1: A fiú jót akar a szüleinek, de a feleség meg azt mondja, én vagy a szüleid?
0: Now this poor boy.
1: Szegény fiú.
0: Is both side.
1: Mindkét a két oldal között van.
0: I love her, and I will go this way.
1: Vagy erre, vagy arra, mindkettőt szeretem.
0: But I love my parents. Then where I am, so you know this boy's. This man, this boy sitting there, is not easy for this man who is sitting on the staircase, on the steps.
1: Nem könnyű annak az embernek.
0: Yeah. Or maybe this girl.
1: Vagy egy nőnek.
0: The boy said to this girl, either go there or this.
1: Azt mondja a fiú a lánynak, hogy vagy ők, vagy én.
0: She said, I left my house.
1: Azt mondja, elhagytam a házat.
0: I left my parents.
1: Elhagytam a szüleimet.
0: I gave my whole myself. I gave it to you.
1: Egész valómat átadtam neked.
0: And now you tell me go out.
1: És azt mondod, hogy most menjek el.
0: Where will I go?
1: Hova?
0: Emotionally, innerly.
1: Érzelmileg belül.
0: You don't know what means about this girl, newly married, and boy said, I don't like you, go away.
1: És akkor most nem tudod, hogy mi ez annak a...
0: This situation are there.
1: Lánynak, aki most házasodott, és a fiú azt mondja, menjél.
0: And there are other some.
1: Ilyen helyzetek vannak.
0: When one girl comes married in that house.
1: És a másik helyzet, mikor jön a lány,
0: She's so holy soul.
1: Olyan szent a lelke.
0: The whole house and families of that where this girl is married and came, it became so prosperous and happy and joy and light and everything. One girl who came there.
1: Egyetlen lány miatt, aki jön, az egész ház az fejlődni fog, és boldogok lesznek.
0: That's we call a Lakshmi.
1: Ez a Lakshmi.
0: Yes. Lakshmi is faithful.
1: Lakshmi hűséges.
0: Lakshmi doesn't go left and right and here.
1: Nem megy el.
0: There are many Lakshmi sitting here.
1: Itt sok Lakshmi ül.
0: And I see sometimes in meditation what they are doing.
1: Néha látom.
0: This is it. I gave the name Lakshmi, but still she didn't understand.
1: A Lakshmi nevet adtam, de még mindig nem érti.
0: So you are all women, as a woman, you are all Lakshmis.
1: Ti nők mind Lakshmik vagytok.
0: Lakshmi means not money.
1: A Lakshmi nem a pénzt jelenti.
0: But Lakshmi means the happiness, joy, spirituality, peace, harmony, love, everything.
1: Hanem a Lakshmi, a spiritualitás, a boldogság, a harmónia, a béke, mindez.
0: That boy who marry her.
1: Az a fiú, aki hozzá megy.
0: That boy becomes so happy.
1: Olyan boldog lesz.
0: It makes the whole family higher.
1: És az egész család boldog lesz.
0: Similarly, or a disciple.
1: Vagy egy tanítvány.
0: Your master will say, my tapasya, my sadhana is now completed.
1: És azt mondja akkor a mester a tapasztalat.
0: And that disciple will say, my life is now the last life of this creations. I'm in the moksha and divine.
1: A mester azt mondja a sadhanám célt ért, a tanítvány azt mondja, hogy én elérem.
0: So you have both side.
1: Mindkét oldal.
0: Doesn't matter you marry or you don't marry.
1: Nem számít, hogy megházad.
0: Nobody force you.
1: Sőt, vagy sem, mindkét
0: oldal. But don't hang somewhere.
1: De ne függjél a kettő között. Yeah.
0: Then we'll be coming paichen.
1: Mert akkor levágnak.
0: Hanging somewhere.
1: Ami ott függ.
0: That's it. So this is how we say in about the chakras.
1: A csakrákban.
0: And so there are the different chakras in the body.
1: Különböző csakrák vannak a testben.
0: And in our body there is the devas.
1: A testünkben dévák van.
0: Not only your soul.
1: Nem csak a lelked.
0: In your one atom.
1: Minden atomodban.
0: There is a billions of divine souls again.
1: Billió, milliárdnyi isteni lélek
0: human,
1: van.
0: Just understand your body.
1: Csak értsd meg a tested.
0: What is within you?
1: Mi van benned?
0: Within you is the within you is the ocean of the immortality.
1: Benned van a
0: immortality.
1: A óceánja a halhatatlanságnak.
0: Within you is the fountain of the joy.
1: Az öröm szökőkútja van benned.
0: Within you is immortality.
1: Benned van a halhatatlanság.
0: Peace.
1: Béke.
0: So in the navel, that seed of it is in the navel.
1: A mag a köldökben van.
0: And there is the heart of the mother here, in the your navel.
1: Az anya szíve a köldöködben van.
0: The more pain has a mother than the father.
1: Az anyának jobban fáj, mint az apának.
0: Of course, father will also cry when you die.
1: Az apa is sír, ha meghalsz.
0: But mother feels that time the pain in her womb.
1: De az anya
0: that my child died.
1: Érzi akkor a fájdalmat a méhében, hogy meghalt a gyermekem.
0: We are humans, we should understand this.

0: Dear Swamiji, we would like the first steps on the way towards self-sufficient lifestyle. Please give us advice, how could we operate a farm where somewhere in Hungary, where we could lead a yogic lifestyle, as well as we could provide our financial.
1: No problem, do it.
0: Nem probléma, csináljátok.
1: Hungary have enough land.
0: Magyarországon sok a földterület.
1: But only one crops will not solve your purpose.
0: De egy termény nem fogja megoldani a gondokat, az életeteket.
1: So you should be able to produce two kind of crops.
0: Kétféle terményt kell tudni előállítanotok.
1: So one is like a glass house.
0: Az egyik legyen olyan, mint egy üvegház.
1: And other organic gardens.
0: És organikus kert, biokert.
1: The land is, if you have the land,
0: ha van földetek,
1: or make a community, society,
0: vagy alakítsatok egy közösséget, egy egyesületet.
1: And in beginning, just begin as a hobby.
0: Az elején csak hobby alapon csináljátok.
1: And then after you will see how it is developing.
0: Aztán később majd meglátjátok, hogy hogy fejlődik tovább.
1: Make some farmhouse.
0: Építsetek egy kis farmerházat.
1: In summer make the retreat, yoga retreat.
0: Nyáron lehet ott yoga programot tartani.
1: Anusthans, mantras.
0: Anusthan mantra,
1: pranayams,
0: pranayama.
1: So people will be very happy to be in the nature.
0: Az emberek nagy örömmel mennek ki a természetbe.
1: So this is how you can begin.
0: Így lehetne elindulnotok.
1: Next question.
0: Következő kérdés.
1: Oh, you are all perfect. No questions.
0: Mindannyian tökéletesek vagytok. Nincs kérdésetek.
1: Okay.
0: Jól van.
1: So, the stress.
0: Tehát a stressz.
1: We have so many different kind of vrittis in this world.
0: Olyan sokféle vritti van ebben a világban.
1: If you want to come to the spiritual qualities,
0: ha el akartok jutni a spirituális tulajdonságokhoz,
1: then first is to control your diet.
0: Akkor először is az étrendeteket kell kontrollálni.
1: And also limited diet.
0: És fontos az, hogy korlátozott legyen az étrend.
1: So don't consume too much sweet.
0: Ne fogyassz túl sok édeset.
1: Junk food.
0: Ne fogyassz ilyen gyors.
1: The rest, no.

0: or coffees,
1: café,
0: teas.
1: Teo.
0: So it is 4 hours or 5 hours.
1: Úgyhogy legalább 4 vagy 5 órán keresztül.
0: Remain without anything except water.
1: Semmit ne vegyél magadhoz, csak is vizet.
0: This is a training for that yogi who would like to be disciplined and get towards the Brahmagyana.
1: Ez egy olyan yoginak a kiképzése, aki szeretne önfegyelmezett lenni, és szeretne a Brahmagyana felé előre haladni.
0: Your age will prolong.
1: A életkorod meghosszabbodik.
0: The disease will also disappear or will be very little.
1: A betegségek eltűnnek, vagy nagyon csekélyek lesznek.
0: Mostly you can get maybe what we call the flu.
1: Maximum influenzás leszel néha.
0: Catch cold, that's all.
1: Vagyis esetleg megfázol, ennyi az összes betegség.
0: You will have no any more problem with the allergy.
1: Nem lesz többet allergia problémád.
0: The immunity will be more strong in the body.
1: Az immunrendszer erősebb lesz a testben.
0: That is just controlling of the diet.
1: Ez csak még csak az étrend ellenőrzése.
0: If you have diabetes or some different disease,
1: diabéteszed van vagy más betegség,
0: and doctor tells you that you have to eat certain time,
1: és emiatt az orvos azt mondja, hogy bizonyos időközönként enned kell,
0: this is of course the different thing.
1: Akkor persze az más dolog.
0: So if you really want to do your yoga sadhana,
1: ha tényleg akarod a yoga szádanádat gyakorolni,
0: then first control over your tongue.
1: Akkor először is a nyelved fölött szerezd meg az ellenőrzést.
0: The test.
1: Az ízlelés fölött.
0: You will see that 90% all difficulties in your body will disappear.
1: Meg fogod látni, hogy a testedben lévő nehézségek 90%-a eltűnik.
0: Joint problems,
1: ízületi problémák,
0: livers, kidneys, glands, all.
1: Máj, vese, mirigyek, problémái, mind.
0: You will lose kilo a lot.
1: Sok kilót le fogsz adni.
0: And you become more happy and healthy.
1: És boldogabb leszel és egészségesebb.
0: So this is a main point to achieve the yoga, the aim of your practicing.
1: Ez egy fő pont abban, hogy elérd a jóga célját, a gyakorlásod célját.
0: After that is practicing.
1: Ezek után a gyakorlás.
0: So as much as you will practice disciplined.
1: Minél inkább fegyelmezetten gyakorolsz.
0: Best is every day same time.
1: A legjobb az, ha minden nap ugyanabban az időpontban.
0: You know, because you are staying on the same place.
1: Mert ugyanazon a helyen tartózkodsz.
0: Person like me,
1: egy olyan személy, mint én,
0: is difficult to keep the time.
1: Nehéz betartani az időpontokat.
0: So, write in your diary.
1: Írd bele a naplódba.
0: When, what I should do.
1: Mikor, mit akarok csinálni.
0: Also, you have to, or we should have time for our social relation.
1: Kell, hogy legyen időnk társasági kapcsolatainkra is.
0: Means with the friends.
1: Vagyis barátainkra.

0: free time for walking, for going, swimming, etc.
1: Szabad idő, sétálni, elmenni uszodába, stb.
0: Meditation must be every day.
1: Meditáció legyen meg minden nap.
0: And meditation without mantra is a body without soul.
1: És a meditáció mantra nélkül olyan, mint a test lélek nélkül.
0: In this way you will see that you will heal yourself without medicines.
1: Így meg fogod látni, hogy gyógyszer nélkül meggyógyítod magadat.
0: If someone have a doubt of the cancer,
1: ha valaki kételkedik abban, hogy esetleg rákja van,
0: this is the best prevention.
1: Ez a legeslegjobb megelőzés.
0: The diet.
1: Az étrend.
0: Then body will eat itself.
1: Akkor a test önmagát fogja elfogyasztani.
0: So what we call the foreign symptoms in our body.
1: Az idegen szimptomákat a testben.
0: Our immunity will destroy everything.
1: Az immunrendszer mindent legyőz és megszüntet.
0: So this is a yoga training.
1: Ez egy yoga kiképzés.
0: It doesn't go together. Over diet, over fat, and yoga exercise.
1: Nem passzol össze ez a kettő, hogy valaki túl sokat eszik, túl súlyos és yoga gyakorlatokat csinál.
0: You sell. Train your muscles.
1: Képezned kell az izmaidat.
0: Not like a bodybuilders.
1: Nem úgy, mint egy bodybuilder.
0: But according to the yoga in daily life.
1: Hanem a yoga mindennapi életben szerint.
0: Our inner self will be very happy.
1: Belső önvalónk nagyon boldog lesz.
0: It's called that happiness will come out of you.
1: Úgy mondják ezt, hogy a boldogság belőled magadból fog fakadni.
0: And then you can lead others like that.
1: És akkor aztán majd másokat is vezethetsz ebben.
0: That's very important.
1: Ez nagyon fontos.
0: There is came something from Ayurveda.
1: Most jött valami az Ayurvédáról.
0: And different diseases.
1: Különböző betegségek.
0: According to the Ayurveda, many physiological imbalance contributing to depressions, anxiety and relation conditions.
1: Ayurveda szerint nagyon sok fiziológiai egyensúlytalanság a
0: type of psychologically disorder.
1: Pszichológiai rendellenességekhez, egyensúlytalansághoz, idegességhez kapcsolódik.
0: This many things they call vikaras.
1: Mindezeket vikáráknak nevezik.
0: Substance abuse of addictions. That's also very bad.
1: A különböző anyagokkal való függőség kialakulása, az is nagyon rossz.
0: So many of you are sitting here, I can feel.
1: Sokan ültök itt.
0: That they abuse alcohol.
1: És érzem, hogy alkoholt fogyasztanak.
0: And when you abuse alcohol, then you have problem with the family and partner.
1: Aki alkoholista, annak problémája van a családdal, a partnerével.
0: The money which you spend for the alcohol, that money you can use to buy some dry fruits for you and families will be more healthy than alcohol.
1: Aki alkoholt fogyaszt, ahelyett a pénzből vehetne szárított gyümölcsöt a családjának és magának, és sokkal többet érne vele, mint az alkohollal.
0: Like you have your engine, the diesel engine.
1: Mint például, ha van egy dízelmotor az autódban.
0: And you put the petrol inside.
1: De te benzint raksz bele.
0: What will happen?
1: Mi fog történni?
0: Similarly, there is our engine God have made in our body.
1: Ugyanígy a mi testünkben a mi motorunkat Isten úgy alkotta meg.
0: Is not for the alcohol.
1: Hogy alkohol nem való bele.
0: But for the water.
1: Hanem víz való bele.
0: Water is the water.
1: A víz az víz.
0: Other liquid, what is healthy, milk.
1: Más folyadék, ami egészséges, az a tej.
0: Juice.
1: Gyümölcslé.
0: That's it.
1: Ennyi.
0: Fruit juice, milk and water.
1: Gyümölcslé, tej és víz.
0: This is healthier.
1: Ezek egészségesebbek.
0: But addiction and the drugs, alcohols, even the beer, alcohol beer is not good.
1: Azonban a függőség az alkoholtól, drogoktól, még az alkoholos sör sem jó.
0: It is a tamas guna.
1: Tamas guna.
0: And rajas guna.
1: És rajas guna.
0: So alcohol have rajas guna.
1: Az alkoholban rajas guna van.
0: As well as tamas guna.
1: Ugyanúgy, mint tamas guna is.
0: So, one day you should think. We should think.
1: Egy napon gondolnunk kell.
0: Arra. What is the purpose of my being as a human?
1: Mi az én életem értelme, hogy ember vagyok?
0: And you should not destroy the human life with such things.
1: És ne tedd tönkre az emberi életet ilyenekkel.
0: So, the first step to initiate thyself in yoga to get the moksha liberation begins with the controlling of the diet.
1: Tehát az első lépés, hogy beavasd magad a jógába, a moksha felé vezető útra az, hogy uralod, ellenőrzöd az étrendedet.
0: Very good, the sprouted seeds and salad.
1: Nagyon jók a különböző növényi hajtások, saláták.
0: Less white flour.
1: Kevesebb fehér liszt.
0: More lentils.
1: Több lencse.
0: And fresh made chapatis.
1: És frissen készült csapati.
0: Though bread is good, but is old.
1: Bár a kenyér jó, de az már állott.
0: Ayurveda will say the half one day old bread is already tamas guna.
1: Az Ayurveda azt mondja, hogy az egynapos kenyér az már tamas guna.
0: So all this kind of restaurants which are offering some different kind of food is a days old, weeks old.
1: Minden étterem, ami ilyen kisebb fajta ételeket kínál, azok már napok óta, vagy akár egy hete is állnak.
0: And there is no more life, it's a dead energy.
1: És abban már nincsen élet, halott energia van benne.
0: The second point, to become a yogi.
1: A második pontja annak, hogy jógik legyünk.
0: A spiritual soul.
1: Spirituális lelkek.
0: A liberated one.
1: Felszabadultak.
0: Then is called the satsang.
1: A satsang.
0: Don't miss the satsang.
1: Ne hagyd ki a satsangot.
0: And have a good friends which are not abusing drugs and certain things.
1: És olyan jó barátaid legyenek, akik nem drogoznak és nem foglalkoznak ilyenekkel.
0: Pranayam. Prana is very, very important.
1: A pranayam, a prana nagyon-nagyon fontos.
0: It is the pranayam which can clean out even the physical diseases.
1: A pranayama képes arra, hogy még a fizikai betegségeket is kitisztítsa.
0: The pranayam when goes into the body, and there are some tumor or something like this, pranayam will tell, get out of this body, what are you doing here?
1: Amikor a pranayam belép a testbe, és ott van valami tumor, vagy ehhez hasonló daganat, akkor a pranayam így szól hozzá. Tűnj el ebből a testből, mit keresel itt?
0: Pranayam is watching your body and taking away the devil of the illness.
1: A pranayam olyan, mint egy őrség a testedben, és eltávolítja a betegségeket.
0: Therefore, self-discipline is very important.
1: Ezért az önfegyelem nagyon fontos.
0: And that's why what Patanjali said, Atha Yoga Anusasanam.
1: Ezért mondta azt Patanjali, hogy Atha Yoga Anusasanam.
0: Yoga begins with the discipline.
1: A yoga a fegyelemmel kezdődik.
0: Okay, have you any question between?
1: Van kérdésetek közben? Magyarul is van.
0: Is not there so many people here?
1: Miért nem elég ember van?
0: Yes, you have to have more children.
1: Legyen több gyereked.
0: So that we, well, that will be, would have been many, many people.
1: Jó lenne, ha sok-sok ember lenne.
0: But announcement was only 5 days before.
1: De csak 5 nappal ezelőtt hirdettük ki a programot.
0: Or 1 week.
1: Vagy 1 hete.
0: And many people have different kind of programs.
1: Sok embernek különféle elfoglaltsága van.
0: The schools, the examinations.
1: Iskola, vizsga.
0: And preparing for the summer seminars.
1: Nyári jogatáborra való készülődés.
0: So that's why many people could not come.
1: Ezért sokan nem tudtak eljönni.
0: Generally they are announcing minimum 6 months.
1: Általában
0: they are planning their program 6 months before.
1: Általában 6 hónappal előre megszoktuk adni a programok időpontját.
0: The parents, old parents.
1: Vannak szülők, idős szülők.
0: Children.
1: Gyerekek.
0: School.
1: Iskola.
0: The office work.
1: Munka, hobbi.
0: So there are many reasons one cannot just coming.
1: Sok oka van annak, hogy valaki nem tud csak úgy eljönni.
0: Next time organize 3 months before.
1: Legközelebb 3 hónappal előre kell megszervezni.
0: And put the posters and information. You will see it. The hall will be full.
1: Kitenni a plakátokat, információt közreadni, és a csarnok meg fog telni.
0: So it's the quality of organization.
1: Tehát ez a szervezés minősége.
0: Okay. Next. Yes. Soya.
1: Mit gondol?

0: Swamiji a szójáról.
1: Well, when I came to Europe in beginning,
0: amikor Európába érkeztem a legelején, 1970-ben,
1: it was very much very in as a fashion eating is called macrobiotic eating.
0: Nagyon divatos volt, úgymond a makrobiotikus étrend.
1: And there was one Chinese, I think Chinese or the Japanese, were in America and he researched a lot about soya bean and people were consuming lot of soya beans.
0: Volt egy kínai vagy japán tudós, aki nagyon sokat kutatta a szójababot, és az emberek sok szójababot ettek.
1: The mung dal, green mung, and some other lentils and soya bean have higher, more protein than in the meat.
0: A mungdálban, a zöld mungban és a szójababban több a fehérje, még a húsnál is.
1: The nation like India and many others, they who were consuming less meat, they survived and they were strong and very healthy because of the lentils.
0: Az olyan országok, mint India, ahol kevés húst fogyasztanak az emberek, ők a különböző lencsefélék segítségével nagyon erősek.
1: That macrobiotic diet, they used to say, eat what is growing within the 40 kilometers of range of where you are living.
0: A makrobiotikus étrend elmélete azt mondja, hogy olyan ételeket fogyasz, amelyeket maximum 40 kilométeres körzetben termesztettek a lakóhelyedhez képest.
1: Then changes the energy.
0: Akkor megváltozik az energia.
1: And now we, within one night, we can get the fruits and vegetables and everything from China here.
0: Most azonban egy éjszaka alatt ide szállítják nekünk a gyümölcsöket, terményeket még Kínából is.
1: From Africa we can bring it here.
0: Afrikából ide lehet hozatni.
1: From America, from Mexico.
0: Amerikából, Mexikóból.
1: From India.
0: Indiából.
1: So now this transport is very, very strong.
0: Most ez a szállítás az, ami nagyon erős.
1: Of course they want to have a business.
0: Persze, hogy üzletet akarnak csinálni belőle.
1: And we want to have some fruits from the foreign countries.
0: Mi pedig szeretnénk külföldi gyümölcsöket enni.
1: Here cherries doesn't blossom here in Europe, in this part of the Europe.
0: A cseresznye itt nem virágzik Európának ezen a részén.
1: And it is snowing and very cold.
0: Mert havazott és nagyon hideg volt.
1: Our cherry trees have not even a leaves on it.
0: A mi cseresznyefáinkon még levelek is alig vannak.
1: But in the market you can buy the cherries.
0: A piacon azonban mégis vásárolhatsz cseresznyét.
1: Because it's coming from other countries.
0: Mert más országokból ide hozzák.
1: New Zealand, Australia.
0: Új-Zélandról, Ausztráliából.
1: They have that time summer.
0: Nekik akkor van a nyár.
1: But according to the climate here, we should not eat cherry in the winter time.
0: Azonban az itteni éghajlat szerint télen nem kellene cseresznyét fogyasztanunk.
1: So we don't follow the nature.
0: Nem követjük a természetet.
1: And that's why we are mostly ill.
0: Főleg ezért vagyunk betegek.
1: We should know which season what we should eat.
0: Tudnunk kell azt, hogy melyik évszakban mit tegyünk.
1: So the soya was declared as it has the highest proteins in the soya bean.
0: Tehát a szójáról közzétették, hogy ez a legmagasabb fehérje tartalmú étel.
1: But unfortunately, slowly, slowly people, because it was growing, there was more need of the soya.
0: De lassan-lassan, mivel nőtt, ezért egyre több szójára volt szükség.
1: And so they put all the different fertilizer.
0: Különböző műtrágyákkal,
1: pesticide
0: és növényvédőszerekkel kezelték.
1: Hybrided.
0: És hibrideket,
1: etc. They manipulated the soya.
0: Fejlesztettek ki a szója növényből és manipulálták a növényt.
1: And it's about 25 years already, I think.
0: Azt hiszem ennek már 25 éve.
1: The first time the soya bean was imported to Europe, and many many countries of Europe did not let come this soya from the America in.
0: És sok európai ország nem engedte be az amerikai szóját a piacára.
1: You may remember.
0: Lehet, hogy emlékeztek rá.
1: So German did not want to let come in, Austrian didn't let come, Italian didn't let come, and but unfortunately the Switzerland let it in.
0: A németek nem engedték be, az osztrákok, az olaszok nem engedték be, de a Svájc igen.
1: You people may know this story. Some of you.
0: Hallottátok ezt a történetet.
1: So that is in this way how they manipulated all the seeds and everything.
0: És így módon manipulálták a magokat, mindent.
1: So now they said soya is not good to eat.
0: Manapság azt mondják, hogy a szóját nem jó megenni.
1: Here in Europe, lot of soya is growing.
0: Itt Európában sok szóját termesztenek.
1: And when the time comes that the crops is ripe.
0: És amikor eljön az ideje, hogy a termés beérik.
1: So it takes time that all seeds doesn't ripe at once.
0: Eltart egy ideig, mert nem minden mag egyszerre nő meg.
1: So they are spraying now the chemical.
0: Vegyszerekkel permetezik.
1: So all the soybeans, the plants looks like it is burned, dark.
0: Minden szójabab növény úgy néz ki, mintha el lenne égve.
1: Sötét. And they harvest this all, there's a lot of poison in.
0: És ezt betakarítják, és nagyon sok méreganyag van benne.
1: Also the soya, the sunflowers.
0: Ugyanígy a napraforgó.
1: You see the big farm, and then they sprayed some kind of chemicals, it looks like everything is burnt. Because for them it's easiest at once to harvest.
0: A napraforgó ültetvényeket is, hatalmas ültetvényeket lehet látni. A betakarítás előtt lepermetezik valamivel, akkor leég a növényi rész, és nagyon könnyű úgy már betakarítani csak a magot.
1: Hungary have very good soil.
0: Magyarországon nagyon jó a talaj.
1: Hungary have very much land, agriculture.
0: Magyarországon nagyon sok a mezőgazdasági terület.
1: You can find some field which is organic.
0: Találhattok olyan területet, amely
1: virgin field,
0: organikus, szűz terület,
1: that there has been not any agriculture and no pesticide there,
0: ahol még nem volt művelés, ahol még nem használtak vegyi anyagokat.
1: People are longing for organic crops, organic vegetables, etc.
0: Az emberek nagyon szeretnének bio élelmiszereket, bio növényeket vásárolni.
1: So now some people think soya is not good.
0: Mostanság vannak emberek, akik azt gondolják, hogy nem jó a szója.
1: Because of the pesticide.
0: A vegyszerek miatt.
1: Otherwise the soya milk, the soya tofu, the soya oil, etc. is a lot.
0: Máskülönben a szójatej, a szójatofu, a szójaolaj nagyon nagy.
1: That's it. So if you find organic, it's a good.
0: Így van, tehát hogyha bio szóját tudsz találni, az nagyon jó.
1: The green mung dal that has very much protein.
0: A zöld mung dálban nagyon-nagyon sok a fehérje.
1: If you make a soup and every day eat mung dal soup, that is best proteins. You need not to consume meat at all.
0: Ha mung dalt eszel, minden nap főzöl zöld mung dálból levest, és azt eszed, az a legjobb. Akkor egyáltalán nem kell húst enned.
1: Next question. Well, some people find the people who have the same aim, same interest.
0: Ha találtok olyan személyeket, akiknek ugyanaz a célja, ugyanaz érdekli őket.
1: And make a society organic.
0: És
1: farming.
0: Alapítotok egy egyesületet a biogazdálkodásra.
1: And then few people together.
0: Néhányan együtt.
1: Research more about that. How to do?
0: Kutassátok ezt a területet jobban. Nézzetek utána, hogy kell csinálni.
1: Also the cows that you can supply the milk directly.
0: Teheneket is tartsatok, hogy közvetlenül legyen tejetek.
1: In some countries you cannot give even to your child your own cow's milk.
0: Vannak olyan országok, ahol a saját tehenednek a tejét, még a saját gyerekednek sem adhatod oda.
1: In Australia it's a punishment if you give the direct milk to the children or to anybody.
0: Ausztráliában meg is büntetnek akkor, hogyha a saját tehenednek a tejét odaadod a gyerekednek, vagy bárki másnak.
1: Australia, New Zealand, milk is forget it.
0: Ausztráliában, Új-Zélandon a tejet el lehet felejteni.
1: Chemical.
0: Vegyi.
1: Now, so but people want to have direct milk.
0: Az emberek, milk. Az emberek akartak közvetlenül tehéntejet szerezni.
1: Without pesticides.
0: Amiben nincsenek vegyszerek.
1: So they give the milk for bathing, washing yourself.
0: És lehetett kapni olyan tejet, amit fürdés céljára forgalmaztak.
1: So if you want to buy the original milk, that's written not for drinking, it's for bath.
0: Tehát, hogyha eredeti tehéntejet akarsz vásárolni, az van ráírva a dobozára, hogy ez nem fogyasztásra való, hanem csak fürdésre.
1: I was in Australia at Sunshine Coast.
0: Voltam Ausztráliában, Sunshine Coaston.
1: And they supply me this milk, bottle milk.
0: Ott hoztak nekem ilyen üveges tejet.
1: It's directly from cows.
0: Amely közvetlenül tehéntej volt.
1: And morning we were making chai, me and I think Mancha Devi or Uma Puri was there.
0: És reggel készítettünk chájt Mancha Devivel vagy Uma Purival, aki ott volt.
1: And there was written, this milk is not for drinking or eating, it is for bathing.
0: Az volt ráírva a dobozra, hogy ez a tej nem való ivásra, fogyasztásra, csak is fürdésre.
1: And I was so angry.
0: Annyira mérges lettem.
1: Why they gave me such a milk?
0: Miért adtak nekem ide ilyen tejet?
1: And I telephoned to the Yamuna.
0: Felhívtam a Yamunát.
1: Then she explained me.
0: Aztán ő elmagyarázta, hogy miről van szó.
1: I said okay.
0: Azt mondtam, jól van akkor.
1: But the people found out why this milk is sold lot.
0: És aztán a hatóságok észrevették, hogy miért fogy el ebből a fajta tejből olyan sok.
1: Because Australian, they are also very health awareness.
0: Mert Ausztráliában is nagyon nagy az egészségtudatosság.
1: So what they do, they mix some kind of chemical in that milk.
0: Mit csináltak eztán? Ebbe a tejbe is belekevertek valami vegyi anyagot.
1: And that's all that bathing milk.
0: És így árusítják most, hogy fürdőtej.
1: So if you drink or use for tea or coffee, you get a strong diarrhea.
0: Úgyhogy ha ezt megiszod vagy teába kevered, akkor nagyon erős hasmenésed lesz tőle.
1: It's not a joke.
0: Nem vicc.

0: is sitting one Australian, she can say yes or no.
1: Van itt egy ausztrál személy köztünk, ő megmondhatja, hogy így van-e vagy nem.
0: Stand up and say yes or no.
1: Állj fel és mondd meg, hogy így van-e vagy nem. Igen, sajnos így van Ausztráliában.
0: Yes, she is from Australia, but I mean this is true what I told about milk. That's right.
1: Igen, így van.
0: So stay in Hungary.
1: Úgyhogy maradjatok itt Magyarországon.
0: Thank you. All the best.

0: The joy of joyous.
1: Az öröm legnagyobbika.
2: Radost radostnih.
0: The joy of the joyous is very short joy.
1: Az öröm öröme nagyon rövid öröm.
2: Je vrlo kratkoga vijeka.
0: But the suffering of the joyous is longer.
2: Ali je patnja onih koji se raduju dugotrajnija.
1: Akik örülnek, azoknak az öröme rövid, de akik örülnek, azoknak a szenvedése hosszabb.
0: You understand what I mean?
1: Értitek, mire gondolok?
2: Razumite li što želim reći?
0: The joy and sorrows are parallel.
1: Az örömök és a bajok együtt járnak.
2: I radost i tuga su usporedni, paralelni.
0: But the joy of the joyous is shorter than the sorrows of the joyous.
1: De az örömteli emberek öröme rövidebb, mint az örömteli emberek szomorúsága.
2: A radost onih koji su radosni kraćeg vijeka od njihove tuge.
0: In everything where we see the joy,
1: mindenütt, ahol az örömöt látjuk,
2: u svemu gdje vidimo radost,
0: that must, there's also sorrows.
1: Annyi gond is van benne.
2: Čeka nas ista količina tuga.
0: So if you are happy about something,
1: ha valaminek örülsz,
2: pa ako ste sretni zbog nečeg,
0: to get something, to have something or someone,
1: valamit megszerzel, vagy valamit birtokolsz, vagy valakit van.
2: Jer ste stekli nešto, posjedujete nešto ili nekoga.
0: More than that much is hidden in that unhappiness or suffering.
1: Ebben ugyanannyi, vagy még több szenvedés és boldogtalanság is el van rejtve.
2: Je više u tome je sakriveno još i patnje i tuge.
0: But the joy of the joyous of the Supreme One is endless.
1: De az a legfelsőbb örömteli öröme vég nélküli.
2: A radost onog vrhovnog koji je radostan je beskrajna.
0: The joy of the joyous, the beloved one is the endless.
1: Az örömteli öröme a szeretet té végtelen.
2: A radost, ono koje je radostan, voljenog je beskrajna.
0: That's God.
1: És ez Isten.
2: To je Bog.
0: Mahaprabhuji is incarnated for us.
2: Mahaprabhuji se za nas inkarnirao.
0: He is a liberator, the savior of our life.
1: Mahaprabhuji értünk inkarnálódott, ő a megszabadítónk, az életünk megmentője.
2: On je osloboditelj i spasilac naših života.
0: About all other holy incarnation we can only read.
1: A többi szent inkarnációról csak olvashatunk.
2: O svim drugim svetim inkarnacijama možemo jedino čitati.
0: But about Mahaprabhuji we can all not only read, but we know who had been experiencing with him.
1: Mahaprabhujiról azonban nem csak olvashatunk, hanem ismerhetünk olyan személyeket, akik találkozhattak vele.
2: O Mahaprabhujiu nije da samo čitamo, već možemo doći u kontakt sa onima koji su imali iskustva sa njim osobom.
0: Therefore it is said,
1: ezért azt mondják,
2: stoga se kaže,
0: blessed land is that where the divine soul incarnates, Sadguru Dev.
1: Áldott az a föld, ahova az isteni lélek inkarnálódik, Sadguru Dev.
2: Blagoslovljena je ona zemlja gdje se inkarnirao Sadguru Dev.
0: Blessed are those parents who gave the birth to such a holy incarnation, or such a holy incarnation has chosen them as the parents.
1: És áldottak azok a szülők, akik ilyen isteni inkarnációnak adnak életet, hogy ez a szent inkarnáció őket választotta a szüleiként.
2: I blagoslovljeni su oni roditelji koji su donijeli na svijet tu svetu inkarnaciju, to jest koje je ta inkarnacija izabrala da mu budu roditelji.
0: And fortunate are they who is the brothers and sisters of that holy incarnation.
1: És szerencsések azok, akik a testvérei ennek a szent inkarnációnak.
2: I sretnici su oni koji su braća i sestre te svete inkarnacije.
0: And liberated and blessed are they who keep his name and him in their heart.
1: És felszabadultak és áldottak azok, akik az ő nevét a szívükben tartják.
2: A blagoslovljeni i oslobođeni su oni koji drže njegovo ime u srcu i u umu.
0: In our holy book Lilamrit,
1: a mi szent könyvünkben, a Lilamritban,
2: u našoj svetoj knjizi Lilamrit,
0: you read everything.
1: Mindent el tudtok olvasni.
2: Možete sve pročitati.
0: Though we have that holy book, we read always. Then why do we have still some problems?
1: Bár megvan nekünk ez a szent könyv, mindig olvasunk is belőle. Miért vannak mégis problémáink?
2: Iako imamo tu svetu knjigu i možemo čitati iz nje, zaradi čega uvijek imamo i nekih problema?
0: Because we only read.
1: Mert csak olvassuk.
2: Radi toga jer samo čitamo.
0: We don't follow.
1: Nem követjük.
2: A ne slijedimo.
0: Reading and following are two things.
1: Elolvasni és követni két dolog.
2: Jedno je čitati, a drugo je slijediti.
0: We are searching different things.
1: Más dolgokat keresünk.
2: Mi tragamo za drugačijim stvarima.
0: We are searching happiness somewhere else.
1: A boldogságot valahol máshol keresünk.
2: I svoju sreću tražimo negdje drugdje.
0: So this afternoon I was meditating.
1: Ma délután meditáltam.
2: Danas sam popodne meditirao.
0: In deep yoga nidra.
1: Mély yoga nidrában.
2: Tokom duboke yoga nidre.
0: And so Mahaprabhuji came.
1: És Mahaprabhuji eljött.
2: I došao mi Mahaprabhuji.
0: And he said.
1: És azt mondta.
2: I rekao.
0: One message.
1: Egy üzenetet mondott.
2: Szóltsam jednu poruku.
0: The joy of the joys is less joy, but the sorrows of that joys of that joys is more.
1: Hogy annak az embernek, aki örül, az öröme rövidebb, mint a szomorúsága.
2: A radost onih koji se raduju je ipak manja od tuge koja nastupi kad su tužni oni koji se inače raduju.
0: And he went away. He said, sleep well.
1: És elment. Azt mondta, aludj jól.
2: Poželio mi je dobar san i otišao.
0: So this is the anniversary day of Sri Mahaprabhuji.
1: Ez a nap Sri Mahaprabhujira emlékezés napja.
2: Danas je Mahaprabhujeva obljetnica.
0: There is the incarnation day.
1: Van egy inkarnáció nap.
2: Postoji dan inkarnácie.
0: And there is a samadhi anniversary.
1: És van egy samadhi emléknap.
2: A postoji godišnica samadija.
0: It's light again dissolved into the light.
1: Hogy a fénye újra feloldódik a fényben.
2: Njegova je svjetlost ponovno se rastočila u svjetlosti.
0: For him or for them there is no death.
1: Ő számára vagy az ő számukra nincs halál.
2: Za njega, odnosno za njih, nema smrti.
0: Death is for that soul who is bounded or stuck still in karmas.
1: A halál annak a léleknek a számára létezik, aki még hozzá van kötve, vagy meg van rekedve a karmák között.
2: Smrt postoji samo za one koji su zaglavili u karmama.
0: So, can we imagine Mahaprabhuji's 135 years age?
2: Možete li zamisliti Mahaprabhuđevu dobu od 135 godina?
1: El tudjátok képzelni Mahaprabhuji 135 éves korát?
0: And still he was healthy, movable, talking, walking, everything.
1: Mégis egészséges volt, mozgott, sétált, beszélgetett.
2: Just to je bio zdrav, razgovarao je, šetao je, kretao se.
0: And we are who who is 35 years already feeling nearly like 100 years.
1: És mi, akik 35 évesek vagyunk már, majdnem úgy érezzük magunkat, mintha 100 évesek lennénk.
2: A mi sa 35 godina osjećamo kao da imamo 100.
0: I can talk only about myself.
1: Én csak magam nevében beszélhetek.
2: Mogu govoriti samo o sebi.
0: But whatever I got and I get is Mahaprabhuji's divine grace.
1: Hogy bármit is kaptam és bármit is kapok, az Mahaprabhuji isteni kegyelme.
2: Što god da sam dobio, što god dobijam, to je Mahaprabhuđeva božanska milost.
0: He can give you everything. No one can give what he can give.
1: Ő mindent megadhat neked. Senki sem adhatja meg azt, amit ő meg tud adni.
2: On vam može dati sve. Niko vam ne može dati ono što vam on može dati.
0: We need only confidence, that's all.
1: Csak bizalomra van szükségünk, ennyi az egész.
2: Treba nam samo pouzdanje, to je sve.
0: Without doubt.
1: Kétely nélkül.
2: Povjerenje bez sumnje.
0: So I know without any doubt.
1: Tehát én tudom.
0: Mahaprabhuji is God.
1: Tudom, kétely nélkül tudom, hogy Mahaprabhuji Isten.
2: Ja znam bez svake sumnje da Mahaprabhuji jest Bog.
0: If there is a God on this earth incarnated, then is the Mahaprabhuji.
1: Ha Isten inkarnálódott ezen a földön, akkor az Mahaprabhuji Bog.
2: Ako postoji Bog na ovoj zemlji inkarniran, tada je to Mahaprabhuji.
0: Doesn't matter when, what happens, I always turn to him.
1: Nem számít, mi történik, én mindig hozzáfordulok.
2: I bez obzira što se događalo, ja se uvijek okrećem ka njemu.
0: There is a boat on the ocean, a ship.
1: Van egy csónak, egy hajó az óceánon.
2: Postoji brod na oceánu.
0: And on it sitting one seagull.
1: És egy sirály ül rajta.
2: I na brodu sjedi galeb.
0: When the ship is in the middle of the ocean, that every direction are thousands of kilometers distance of the shore.
1: Amikor a hajó az óceán közepén van, akkor minden irányban több ezer kilométernyi távolságra van a part.
2: Kada se brod nađe u sredini oceana, kada na tisuće kilometara uokolo nema kopna, samo je more.
0: Seagull want to fly away from that ship.
1: A sirály el akar repülni arról a hajóról.
2: Tada labud poželi odletjeti od tog, sa tog broda.
0: But he can't fly thousands of kilometers.
1: De több ezer kilométernyit nem tud repülni.
2: Ali ne može letjeti hiljadama kilometara.
0: That bird again comes on the boat, on the ship.
1: És ez a madár újra visszatér a hajóra, a csónakra.
2: I ponovo se vraća na taj brod.
0: So we are those birds.
1: Mi vagyunk ezek a madarak.
2: Mi smo te ptice.
0: We want to fly away and sit somewhere else.
1: El akarunk repülni és máshová leülni.
2: Želili bismo odletjeti i sjesti negdje drugdje.
0: But there's no place to sit.
1: De nincs más hely, ahová leülhetnénk.
2: Ali nema takvog
0: mjesta. In whole universe.
1: Az egész világ egyetemben.
2: U čitavom univerzumu.
0: Again, only the God where we can again come and rest.
1: Megint újra csak Isten, ahova eljöhetünk, ahol megpihenhetünk.
2: Ponovno jedino je samo Bog, taj kod kojeg možemo doći.
0: Again, it's Mahaprabhuji.
1: Újra megint Mahaprabhuji.
0: We can have an eternal peace.
2: Ponovno kod Mahaprabhuji možemo imati vječni mir.
1: Önálló lehetünk örök békét.
0: But you must have this devotion, this feeling, this faith.
1: De meg kell, hogy legyen benned ez az odaadás, ezek az érzések,
2: ali
1: ez
2: akkor,
1: a hit.
2: Ali trebate imati to devociju, to posvećenje i taj osjećaj.
0: The joy which is in his name and the bliss, divine bliss which is in his form is nowhere in the universe.
1: Az az öröm, amely az ő nevében van, és az az áldás, az az üdv, ami az ő alakjában van, az sehol máshol nincsen az egész világ egyetemben.
2: Radosť, koja je u njegovom imenu i božansko blaženstvo koje je u njegovom liku ne može se naći nigdje u univerzumu.
0: If you can realize this.
1: Ha ezt fel tudod ismerni.
2: Ako to možete realizirati.
0: You will be the richest of richest.
1: a gazdagok leggazdagabbika leszel.
2: Tehát ćete biti najbogatiji od najbogatijih.
0: Luckiest of the luckiest one.
1: A szerencsések legszerencsésebbike.
2: Najveći sretnik od svih najvećih sretnika.
0: Then everything will be clear to you.
1: Akkor minden világos és tiszta lesz számodra.
2: Tehát ćete sve biti jasno.
0: Then you don't need moksha mukti.
1: Akkor nem kell már többé moksa mukti neked.
2: Tehát vám neće trebati moksa mukti.
0: Because mukti or the moksha becomes your servant.
1: Mert a moksa a te szolgálód lesz.
2: Jer moksa postaje vaš sluga.
0: So Mahaprabhuji gives everything.
1: Tehát Mahaprabhuji megad mindent.
2: Mahaprabhuji daje sve.